Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy írj e-mailt az info@lépésradio.hu.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

a múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, lépj

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd!

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio. Változatos.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Leállítják a védett erdők kitermelését, vasárnap tartják az életmenetét Budapesten.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Leállítják a védett erdők kitermelését és szigorítják az ipari szankciókat, írta Gajdos László élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. Hangsúlyozta, azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdők fa kitermelésére. Nem engedhetjük tovább a tarvágásokat, erdeink nem csupán faanyagot, hanem a jövőnket és a hazánk épségét jelentik, fogalmazott. Közölte, átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett végre az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. Szakmai körökben tiltakozást váltott ki, amikor néhány éve már rendeletben, majd a múlt év közepén törvény engedélyezte a tarvágást az őshonos fafajú, elsődlegesen természetvédelmi rendeltetésű erdőkben. Vasárnap tartják az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékező menet a Cipők a Dunaparton emlékműtől indul, és az idősebb Antal József rakparton, majd a Karl Lutz rakparton halad. A program szerint az emlékezők a Cipők a Dunaparton emlékműnél gyülekeznek 15 óra 30 perctől, a menet 16 óra 30 perckor indul. A résztvevők az idősebb Antal József rakparton haladva érkeznek meg az embermentők elnevezésű nagy színpadhoz a Karl Lutz rakparton. A színpadon emlékező beszédet mond Grósz Andor, Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke. A fellépők között lesz mások mellett Molnár Ferenc Karamell énekes és Bíró Eszter énekesnő, színésznő. A biztonsági helyzet javulásával a Wizz Air május 28-ától újraindítja a Budapest és Tel Aviv közötti légi összeköttetést, közölte a légitársaság. A Wizz Air döntése az Európai Unió repülés biztonsági ügynöksége legfrissebb tájékoztatását követi, és tükrözi a légitársaság folyamatos együttműködését a nemzetközi és helyi hatóságokkal, beleértve a légi közlekedési és biztonsági szerveket, valamint a biztonságos üzemeltetés biztosítására irányuló kiemelt elkötelezettséget. Továbbra is szorosan figyelemmel kísérik a fejleményeket, és rendszeres kapcsolatban állnak a légi közlekedési biztonsági ügynökségekkel, a biztonsági hatóságokkal és a kormányzati szervekkel, írták. Belső vizsgálatot indított a MÁV csoport, miután egy utas fotóval bizonyította, hogy a Budapest-Eger-Kazincz-Barcika vonalon közlekedő autóbusz sofőrje szabálytalanul használta a biztonsági övet. A gépjárművezető a műszerfal figyelmeztető jelzését kijátszva csak az öv csatját helyezte a foglalatba, magát az övet azonban nem csatolta be. Az érintett munkatárs az eljárás során elismerte a szabályszegést, amiért a munkáltatójától írásbeli figyelmeztetést kapott. A közlekedési társaság hangsúlyozta, hogy zéró toleranciát alkalmaznak a biztonsági előírások megszegésével szemben, mivel az utasok biztonsága az elsődleges szempont. Az erőteljes nappali gomoly felhőképződés mellett ma több-kevesebb napsütésre is számíthatunk, majd délutántól megnövekszik a felhőzet. Több helyen várható zápor, zivatar. A déli szelet olykor élénk, néhol erős, zivatarok környezetében viharos lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 25 fok között valószínű.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Társadalmi célú hirdetés következik.
5: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 1-8561-397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
4: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
6: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
7: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
8: www.hankozidigital.hu.
9: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu
10: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmok mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad, vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon, és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
11: A reklám után
12: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
11: És most indul!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

sorsa jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Megjelent a kormány tagjainak feladatköre. Budapesten lesz a központja a Szabad Városok Szövetségének.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Megjelent a Magyar Közlönyben a kormány tagjainak feladat és hatásköreit tartalmazó rendelet szerdán éjfél előtt. A közzétett jogszabály a miniszterelnök és a korábban bejelentett 16 miniszter mellett a kormányfő nemzetbiztonsági főtanácsadójának feladatait is pontosan rögzíti. A rendelet kiadása az új kormányzati ciklus egyik alapvető adminisztratív lépése, amely rögzíti az egyes tárcák és tisztviselők közti munkamegosztást. A dokumentum megjelenésével hivatalossá vált az új kabinett tagjainak pontos jogköre és felelősségi rendszere a következő időszakra. Nyilvános vitaanyagot tett közzé a Budapesti Corvinus Egyetem a felsőoktatás jövőjéről és az intézmény európai normákhoz illeszkedő, hosszú távú működési kereteiről. A javasolt modellben a jelenlegi kuratórium helyét egy öttagú egyetemi fenntartói testület venné át, amely a rektor mellett üzleti, társadalmi és nemzetközi akadémiai tagokból állna, közölte az intézmény. A tervezet értelmében minden akadémiai ügy kizárólag a szenátus hatáskörébe tartozna, amit külön jogszabályi garanciát biztosítanának az autonómia védelmében. Az egyeztetés alatt álló javaslat a 2025-ös híd stratégia része, célja pedig a nemzetközi versenyképesség és az uniós elvárásoknak való megfelelés. 10 amerikai város csatlakozott a Szabad Városok Szövetségéhez, Budapesten lesz a központja. Karácsony Gergely főpolgármester közösségi oldalán jelentette be, hogy a Budapestről indult kezdeményezés nemzetközi szintre lépett. Mint írja, 10 amerikai város is csatlakozott a Budapest, Pozsony, Varsó, Prága főpolgármesteri által létrehozott Szabad Városok Szövetségéhez. A főpolgármester közölte, hogy a szövetség pozsonyi csúcs találkozóján számos európai és amerikai városvezetővel volt alkalmazott. Egyeztetni. Állítása szerint mindenkit az érdekelt, mi történt Magyarországon, és mi volt ebben Budapest szerepe. A posztban felidézi, hogy a Szabad Városok Szövetségét még 2019-ben hozták létre. Közel 500 hazai előadó és zenekar tisztelek Bródy János 60 éves életműve előtt 2026. augusztus 9-én a Sziget Fesztivál nagyszínpadán. A Bródy Dalok napja elnevezésű 5-6 órás produkciót Gerendai Károly, a fesztivál alapítója jelentette be a művész nagyszínpados visszavonulása kapcsán. Az eseményen olyan ikonikus nevek lépnek fel, mint Szörényi Levente, Konz Zsuzsa vagy Aszaria, felelevenítve az Illés, a Fonográf és az István a király legfontosabb dalait. A Novák Péter rendezésében megvalósuló ünnepiest különlegessége, hogy a fináléban a 80. életévét betöltő szerző is közönség elé lép. Az erőteljes nappali gomoly felhőképződés mellett ma több-kevesebb napsütésre is számíthatunk, majd délutántól megnövekszik a felhőzet. Több helyen várható zápor, zivatar. A déli szelet olykor élénk, néhol erős, zivatarok környezetében viharos lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 25 fok között valószínű.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Társadalmi célú hirdetés következik.
5: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 18561397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
4: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
6: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
7: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
8: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu
9: Miért a média válogatott? ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu
10: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmok mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad, vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon, és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
11: A reklám után
12: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
11: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Megjelent a kormány tagjainak feladatköre, Budapesten lesz a központja a Szabad Városok Szövetségének.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Megjelent a Magyar Közlönyben a kormány tagjainak feladat és hatásköreit tartalmazó rendelet szerdán éjfél előtt. A közzétett jogszabálya miniszterelnök és a korábban bejelentett 16 miniszter mellett a kormányfő nemzetbiztonsági főtanácsadójának feladatait is pontosan rögzíti. A rendelet kiadása az új kormányzati ciklus egyik alapvető adminisztratív lépése, amely rögzíti az egyes tárcák és tisztviselők közti munkamegosztást. A dokumentum megjelenésével hivatalossá vált az új kabinett tagjainak jogköre és felelősségi rendszere a következő időszakra. Nyilvános vitaanyagot tett közzé a Budapesti Corvinus Egyetem a felsőoktatás jövőjéről és az intézmény európai normákhoz illeszkedő, hosszú távú működési kereteiről. A javasolt modellben a jelenlegi kuratórium helyét egy öttagú egyetemi fenntartói testület venné át, amely a rektor mellett üzleti, társadalmi és nemzetközi akadémiai tagokból állna, közölte az intézmény. A tervezet értelmében minden akadémiai ügy kizárólag a szenátus hatáskörébe tartozna, amit külön jogszabályi garanciát biztosítanának az autonómia védelmében. Az egyeztetés alatt álló javaslat a 2025-ös híd stratégia része, célja pedig a nemzetközi versenyképesség és az uniós elvárásoknak való megfelelés. 10 amerikai város csatlakozott a Szabad Városok Szövetségéhez, Budapesten lesz a központja. Karácsony Gergely főpolgármester közösségi oldalán jelentette be, hogy a Budapestről indult kezdeményezés nemzetközi szintre lépett. Mint írja, 10 amerikai város is csatlakozott a Budapest, Pozsony, Varsó, Prága főpolgármesteri által létrehozott Szabad Városok Szövetségéhez. A főpolgármester közölte, hogy a szövetség pozsonyi csúcs találkozóján számos európai és amerikai városvezetővel volt alkalma egyeztetni. Állítása szerint mindenkit az érdekelt, mi történt Magyarországon, és mi volt ebben Budapest szerepe. A posztban felidézi, hogy a Szabad Városok Szövetségét még 2019-ben hozták létre. Közel 500 hazai előadó és zenekar tisztelek Bródy János 60 éves életműve előtt 2026. augusztus 9-én a Sziget Fesztivál nagyszínpadán. A Bródy Dalok napja elnevezésű 5-6 órás produkciót Gerendai Károly, a fesztivál alapítója jelentette be a művész nagyszínpados visszavonulása kapcsán. Az eseményen olyan ikonikus nevek lépnek fel, mint Szörényi Levente, Konz Zsuzsa vagy Azaria, felelevenítve az Illés, a Fonográf és az István a király legfontosabb dalait. A Novák Péter rendezésében megvalósuló ünnepélyes különlegessége, hogy a fináléban a 80. életévét betöltő szerző is közönség elé lép. Az erőteljes nappali gomoly felhőképződés mellett ma több-kevesebb napsütésre is számíthatunk, majd délutántól megnövekszik a felhőzet. Több helyen várható zápor, zivatar. A déli szelet olykor élénk, néhol erős, zivatarok környezetében viharos lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 25 fok között valószínű.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Társadalmi célú hirdetés következik.
5: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 18561397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
4: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
6: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
7: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
8: www.hankozidigital.hu.
9: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
10: Miért a média válogatott?
8: ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
10: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmok mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad, vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon, és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
11: A reklám után
12: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
11: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Clouds. Locked. A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Bekérették Oroszország budapesti nagykövetét a dróntámadás miatt. Megszűnt a háború miatt elrendelt veszélyhelyzet.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: A Kárpátalját ért orosz dróntámadás miatt bekérette Oroszország budapesti nagykövetét a külügyminisztériumba Orbán Anita külügyminiszter. Megismételtem, hogy a magyar kormány mélységesen elítéli az orosz támadást, és elvárjuk a civilek elleni agresszió azonnali leállítását, közölte. A miniszter arra kérte a nagykövetet, hogy tegyenek meg mindent az azonnali tűzszünetért és a háború lezárásáért. Korábban heves orosz dróntámadások érték Ukrajnát és ezen belül Kárpátalját is. Robbanásra rázta meg Munkácsot, drón csapódott be Ungváron. Megszűnt 6 év után Magyarországon a veszélyhelyzet. Ezt 2020 és 2022 között a koronavírus járvány, majd 2022-től az orosz-ukrán háború miatt rendelte el az Orbán kormány. Az interneten elérhető nemzeti jogtár adatai szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra és humanitárius katasztrófára tekintettel kihirdetett veszélyhelyzetre hivatkozva. Orbán Viktor korábbi miniszterelnök 2022. május 24-én az 5. Orbán kormány megalakulása napján jelentette be, hogy éjféltől háborús veszélyhelyzetet hirdet a kormány a 2022. februárjában kitört háború miatt. Jövő héten Budapestre érkezik az Európai Bizottság magas szintű delegációja. A tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodhassanak a bizottság vezetőivel az uniós pénzekről, mondta Magyar Péter miniszterelnök. Közölte, Ursula von der Leyennel a magyar embereknek járó több mint 10 milliárd euró hazahozataláról kell megállapodni. Az előző kormány a magyar embereknek járó sok ezer milliárd forintot otthagyta az asztalon, és inkább eladósította az országot. Ezért most rendkívül rövid idő áll rendelkezésre a pénzek felhasználására, hangsúlyozta, Magyarországnak, az európai tagállamoknak és az európai intézményeknek is az az érdeke, hogy ez a pénz megérkezzen, hogy a magyar gazdaságot sikerüljön beindítani. Ezért biztos benne, hogy meg fognak tudni állapodni, és hazahozzák ezeket a pénzeket, jelentette ki Magyar Péter. Egy 27 éves jordán férfit fogtak el Budapesten, miután a gyanú szerint 2 éven át egy amerikai filmsztár bankkártya adataival hajtott végre illegális tranzakciókat. Mint kiderült, a férfi több mint 200 millió forintnak megfelelő összeget költhetett el, mire az FBI és a magyar nyomozók lecsaptak rá. A hatóságok szerint a csaló 2024-ben a Budapesten forgatott Nürnberg című film idején szerezhette meg a bankkártya adatokat. Az amerikai szövetségi nyomozóiroda és a nemzet nyomozóiroda akciójában a nyomok végül egy 13. kerületi lakáshoz vezettek, ahol a rendőrök házkutatást tartottak és elektronikai eszközöket, valamint kábítószer gyanús anyagokat is lefoglaltak. Az erőteljes nappali gomoly felhőképződés mellett ma több-kevesebb napsütésre is számíthatunk, majd délutántól megnövekszik a felhőzet. Több helyen várható zápor, zivatar. A déli eszelet olykor élénk, néhol erős zivatarok környezetében viharos lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 25 fok között valószínű.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Társadalmi célú hirdetés következik.
5: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 1-8561-397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
4: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
6: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
7: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
8: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
9: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
10: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmok mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
7: A reklám után
11: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
7: És most

0: Sztártitkok. Ez itt a média válogatott Sztártitkok. Nagy Szintia vagyok, üdvözlöm a hallgatókat, nézőket. Mai vendégem Éliás Gyula, azaz Éliás Junior. Üdvözöllek.
1: Szervusztok, szervezek, köszöntöm a hallgatókat, nézőket és téged nem utolsó sorban. Egyébként az Éliás Junior-t már nem használom.
0: Nem használod, köszönöm.
1: Mert az azért kellett ez a Junior, annak ugye az édesapám egy híres diszkós volt, és sokszor összekevertek a névazonosság miatt vele, és ezért kellett használni ezt a Junior, de sajnos az édesapám már nem él, és ezért elhagytam ezt a Junior nevet, mert volt olyan szitu, hogy bementem a lemezboltba, amikor még CD-t is vettek az emberek, és akkor kérdezte, hogy Éliás Junior-t lehet kapni. Ja, LL Junior, persze, ott van. Úgyhogy gondoltam, hogy akkor inkább elhagyom ezt a Juniort, hogy legyen LL Junior, de Éliásból legyen inkább csak Gyula.
0: Teljesen megértem a motivációdat. Mesélj nekünk a gyerekkorodról, most arról foglak faggatni, Budapesten nőttél föl, hogyan határozta meg az életedet a pesti lét, mennyire befolyásolta a szakmai utadat?
1: Hát a gyerekkorom az egy nagyon változatos élet volt, mert a szüleim elváltak 5 éves koromban, és Budán is laktam, meg Kispesten is laktam. Az édesanyám kispesti volt, és amikor elváltak az édesapámmal, akkor anyám hazaköltözött a szüleihez, és akkor én rengeteg időt töltöttem Budán is, apámmal, meg nagyon sok időt ugye Kispesten, és ez egy teljesen akkor még nagyon más kaszt, meg más világ volt, ezért az ott proli gyerekekkel is nagyon megértettem magam, igen, meg a budai elit réteggel, mert mind a kettő helyszínen voltak barátaim, és kénytelen voltam ugye beilleszkedni.
0: Igen.
1: És ez egy speciális helyzetet hozott, mert ez teljesen kiadott a művészetemre, mert hogyha egy falunapra kiraknak, akkor ott is megtalálom a hangot, vagy egy nagyon elit úri környezetben, akkor ott is. Tehát, hogy ezért van ez a kettőség.
0: Mindent. Igen, ez a kettőség.
1: Hogy például ez abszolút a művészetemre is kihatott később. De rengeteg lehetőségem volt, mert például nyáron a nyarakat mindig a Balatonon töltöttük, mert az északi parton és a déli parton is volt nyaraló. Az északin 2015-ig, a délin 97-ig, uh-huh. és úgy mentek a nyarak, hogy már ahogy vége volt a nyárnak, rögtön mentünk Badacsonyörsre, és akkor utána Széplakra. És akkor én nagy szörfös voltam egyébként, a kamasz éveimben szörföztem, és imádtam, attól van ilyen nagy, mondják, hogy a Vádli király, úgy hívnak a barátaim, és ez attól van, mert nagyon sok szörfözés, meg a focizás, az is nagy mániám volt, tehát a sport az mindig jelen volt az életemben, meg még BMX versenyeket is nyertem még kamaszkoromban, úgyhogy körülbelül így.
0: Már itt Sztártitkok, egyre több dolog.
1: A válasz, te bocsánat, ilyen nagy...
0: Nem, hála Istennek, ezért vagyunk itt. Bele. Tökéletes. És milyen gyerek volt? Tehát csendes, visszahúzódó?
1: Hát nézd rám, szerintem milyen gyerek volt?
0: Szerintem a középpontban voltál.
1: Hát eléggé változatos volt ez is, mert hogyha olyan volt a társaság, ahol időnként nagyon könnyen oldottam, ez attól függ, hogy hogy fogadtak. Időnként meg inkább kivártam, és akkor inkább visszahúzódó. Tehát én tudok visszahúzódó is menni, meg a társaság középpontjába is menni. Ezért tudok tanítani is, ugye, mert tanítok is.
0: Igen.
1: Tehát egy játékos edző tudok lenni, tehát a színpadon is, meg a háttérben is. Ugye a háttérben is dolgoztam nagyon sokáig a showbizniszben, körbe 7 évet.
0: Igen. Az, hogy neked édesapád híres DJ volt, és ugye ő is a zene világából jött, ez mennyire gyakorolt nyomást rád így fiatal korodban, a karriered elején?
1: Hát ez jó kérdés.
0: Ez áldás volt inkább, vagy átok? Mert ugye minden éremnek két oldala van.
1: Mind a kettő. Talán az a helyzet, hogy ha mondjuk az édesapám nem lett volna diszkós, meg nem lett volna ez a közeg, akkor azt meg én sem leszek zenész, akkor én fodrász lettem volna, ha csak az édesanyám ágát nézzük.
0: Igen.
1: Mert ő ilyen fodrász dinasztiában van benne, az én nagybátyám a Szabó Imre, a híres fodrász, már nagyon öreg ő is, de majd vannak ezek a Szabó Imre szezonok, viszont innen ismert, akkor az unokatestvéreim is fodrászok, az édesanyám is azt akarta, hogy én fodrász legyek.
0: Igen.
1: Na most, hogyha az édesapám nincs mondjuk ebben a zeneiparban, meg ebben az egész sztárvilágban, akkor akkor én nem lettem volna zenész. De viszont mivel amikor meséltem, hogy elváltak a szüleim, és az apámmal nagyon sok időt töltöttem az aktív éveiben, mert hát az volt a program, hogy vitt magával, mert nem tudott más csinálni, mert ugye nem ért rá különben. És akkor magával vitt hétvégente, rengeteg ilyen kulisszagyerek voltam, ott voltam a színpad mögött, meg mit tudom én, olyan dolgokat láttam, amit mások nem olyan láttak, és nekem teljesen természetes volt ezekben az a közegekben így mozogni. És ez nagyon nagy előny volt, mert ahogy vitt magával, rengeteg zenével is töltöttem föl.
0: Igen.
1: Tehát nem is tudtam róla, de tudat alatt ömlött a zene, mindenféle zene.
0: Nagyon köszönöm. Egy pillanatra félbe szakítalak, mert most egy kis zenével jövünk, és utána innen folytatjuk Gyulával. Köszönöm.

0: Ez itt a média válogatott sztártitkok, folytatjuk Éliás Gyulával. A gyerekkorodról beszéltünk, és azt, hogy mennyire volt meghatározó, hogy édesapáddal már a kulisszák mögé betekintettél a zene világába. Utána hogyan alakult az életed ez a mesterhármas, hogy zeneíró, zenész, zeneoktató, hogy tudtad ezt összehangolni, vagy mi volt, ami egyáltalán ezt a hármat is szétszette az életedbe?
1: Hát, tehát zeneszerzőre gondol, zenész.
0: Igen.
1: Hát a kettő az összefügg, tehát a zeneszerző és a zenész az nem választható szét, mert a legtöbb improvizáló, is, hogy mondják ezt, a legtöbb zenész, akinek van a saját gondolatai, a zeneszerző is.
0: Igen.
1: És hiszen ha mondjuk a gondolatait kifejti a zene útján, akkor a hangok útján, akkor meg a szöveg útján, akkor az egy nagyon jó megnyilvánulási forma, és hogyha még ez még értőfülekre is, meg szeretőfülekre is talál, és jegyet vesznek rá, az egy külön nagy szerencse. Tehát ezt nem lehetett szétválasztani. Az oktatás, a zeneoktatás, ami a hangképzés magánének tanárként, az igazából úgy jött, hogy mivel a fodrászatot én elvégeztem, anyám, édesanyám erőltette ezt, és akkor nem vettek fel a színműrem, oda a gimnázium után oda mentem egyébként, és az első rostán átmentem, és a második rostán estem ki. Tehát, de ennek nagyon örülök, mert én nem akartam színész lenni, csak nem volt akkor még főiskola. Tehát abban az időben nem volt zeneművészeti főiskola a környezenei oldalon, csak klasszikus. Uh-huh. Azt meg szintén nem érdekelt. És akkor az Operett Musical szakra mentem el felvételizni először 18 éves korom után, amikor elvégeztem, amikor leérettségiztem a Dózsa György gimnáziumba. És akkor hála jó Istennek nem sikerült. Tehát, hogy nem vettek oda föl, mert nem vettem volna oda valóat. Ezt a Garas Dezső nagyon jól látta. De arra viszont nagyon-nagyon jó volt, hogy találkozhattam a Garas Dezsővel, meg a Szinetál Miklossal, meg itt, amilyen összehaverkodtam a Csonka Picivel ott, meg a Buch Tibi, tök jó barátom lett. Tehát egy csomó olyan emberrel találkoztam akkor, akik még ott bontogatták a szárnyaikat, és a hangomra már akkor sokan fölfigyeltek, már 18 éves koromban.
0: Fantasztikus hangod van, bocsánat, itt közbevágok.
1: Nagyon szépen köszönöm, és hallottam-e énekelni?
0: Igen.
1: Tényleg?
0: Igen.
1: Hát ezt nagyon köszönöm szépen, mit iszol?
0: Most még egy vizet.
1: Jó, megbeszéljük, mert köszönöm, hogy drága vagy. És akkor már ott fölfigyeltek, és akkor utána, ott például emlékszem, a Fekete Mari ott dolgozott a színművészetén, és ő is adott a tippeket, hogy majd lesz jazz tanszak, és akkor majd próbáljam meg. És akkor addig én a Gellei Andris segítségével elvégeztem ezt a fodrászatot, aki már akkor is tudta, hogy én énekes leszek, csak, és nagyon lojális volt velem, és hagytak menni zenélni, úgyhogy közben ott voltam a Bartók Béla úton, ott tanultam hajat vágni. Úgyhogy nagyon jó vágok hajat is egyébként, de édesanyám beleőrült ebbe, hogy én nem leszek fodrász, mert mondta, hogy olyan gazdag ember lennél, fiam. Egyébként totál igaz volt, így utólag visszanézve, lehet, hogy lehettem volna én a Gedeon bácsi, de annak idején, amikor felvettek a Lisztre, akkor ez egy olyan lendületet adott a jazzének művésztanári szakra, hogy akkor utána rögtön másodikos főiskolásként bekerültem egy zenéskolába éneket tanítani, magánéneket, és a kollégáim meg azok voltak, akik az Indexemet aláírták a főiskolán. Tehát azok a tanárok, akik tanítottak a főiskolán, és ez egy presztízs volt, tehát nagyon nagy dolog volt, és akkor utána jöttek a tehetségkutatók. Tehát, hogy így, de mellette ugyan játszottam klubokban, ment a Barry White estek, kikiáltottak a magyar Barry White-nak, úgyhogy közben a Megasztárban voltam 2-3-ban énektanár. Igen. Meg a Csillag születik 2-3-ban, meg az X-Faktor 1-2-3-ban később.
0: Szeretsz tanítani?
1: Hát régen nagyon szerettem, most már kicsit elfáradtam, ez az igazság. Ebbe bele lehet nagyon fáradni, és nem azért, mert annyira fárasztó lenne, hanem megváltoztak az idők. Tehát a gyerekek, az emberek minősége, a hozzáállása, egyrészt nagyon felhívult a szakma. Boldog-boldogtan énekel, az is, aki nem tud, főleg aki nem tud, és képernyőn is a nagy 95% azok vannak, akik nem is tudnak semmit. Minél jobb, minél szarabb, annál jobb, ezt a Charlie-t idézem. És emiatt egy kicsit most nem olyan nagy öröm. A legjobban most, amit szeretek, az színpadon állni, énekelni és koncerteket adni, mert abban még nem csalódtam meg. Az egy olyan euforikus állapot, ami még akkor is jó, hogyha nem szeretnek annyira az emberek, igen, mert énekelni mindig jó.
0: Igen. Akkor ezzel folytatjuk, most jövünk egy kis zenével.

0: gyerekpár történetek, mély tartalmak. Még egy kicsit mesélnél el, jelenleg hol tartasz a karrieredben, ugye beszéltünk az oktatásról, hol tanítasz?
1: Hát jelenleg a Vörös Marti Mihály nyelvi és énekzenei általános iskola és gimnáziumban, ez Lőrincen van, ez a Lőrincben van egy belváros is, ez nem az. Uh-huh. És hát kézzel ott építettem egy stúdiót a gyerekeknek, kiváltságos helyzetben vannak, mert gyakorlatilag hangszerelem neki a dalokat, oda pitchelem, ahova akarják, tehát oda rakom a hangnemeket, átvágom, áthangszerelem, rájátszom, tehát mint zenész is tudok és hozzájárulni, és mint hangmérnök is, mert stúdió minőségben rögzítem a hangjukat, és tudok videófájlokat csinálni, tehát ki tudják tenni a Facebookra, meg a teljes szociális médiába. Nyilván nem klippeket gyártok, de ilyen slideshowkat is lehet csinálni, meg mit tudom, és ez egy teljesen jó végeredmény, tehát a nullából oda lehetünk jutni, ami szerintem nagyon ritka. Igen. És hát a kezedben nagyon nagy lelkesedéssel fogadták, most valahogy olyan szinten túl vannak terhelve a gyerekek, én nem is értem, hogy ez kinek jó, meg miért jó, hogy alig van energiájuk gyakorolni, és igen, akkor ettől én egy kicsit most itt le vagyok lombozódva, tehát nem annyira élvezetes tanítani olyan gyerekeknek, akik nem készülnek az órára. De azért van kivételek.
0: Ez így van, igen. És mi a terved így a karrieredben, a munkádban, a következő időszakban? Mik vannak most előtted?
1: Most tulajdonképpen egy klippet szeretnék bemutatni a nagy közönség előtt. Van egy új dalom, a Marionett, amit duettben énekelek Kozma Orsival. És ennek a klipjét szeretném promontálni, remélem, hogy le tudjátok játszani, mert nagyon örülnék neki. És ez egy szakítós dal, igazából egy ilyen szerelmi hullámvasútról szól, és azért jött az Orsi a képbe, mert nagyon sok helyszínen találkoztunk, és úgy gondoltam, hogy mi szakmailag nagyon szimpatizálunk egymással, és az ő nőies, lágy hangja nagyon jól passzol az én markáns férfias hangomhoz, egyébként nagyon jól nézünk is együtt szerintem, tehát tényleg abszolút harmonizál a történet, és meg kell nézni, meg kell hallgatni. Marionett.
0: És milyen stílusú lett a klip? Mit láthatunk nem sokára itt
1: a... A klip az azért is nagyon érdekes, mert nincs benne AI, meg semmilyen, teljesen klasszikus, nagyon szép, ilyen fekete-fehér, ilyen művészi klip lett. A fiam csinálta, képzeld el, az operatőri munkán.
0: Wow.
1: És a Bognár TV, az Orsinak a menedzsere segítette a videoklip elkészítését, meg ő is ötletelt rajta, nagyon sokat segített, köszönöm szépen ezután is neki. És a klipben szerepel még egy Almási Beáta nevű lány, aki balett és modell, balettáncos és modell, és képzeld el, ha megnézik a klipet, akkor nem árulok el titkokat, de olyan dolgok történik benne, amit én nem csináltam volna meg semmi pénzért, tehát a lány olyan dolgokat művel a klipben, hogy érdemes megnézni, hogy egy konkrétan egy fakír módjára, tehát még nem mondom el, akkor nem nézik meg, de észreszejtő, amit ő belerakott a művészetével, a balettal, és amit, tehát tényleg ő fanatikus a hölgy. Ami még nagyon érdekes, hogy a szövegét a dalnak egy nagyon híres szövegíró, a Major ezt írta egyébként, tehát ő nagyon híres, a Hooligans-től kezdve a Szekeres Adriánig, mindenki, Wolf Katti, mindenkinek írt, és a jó barátságban, hogy most is még jöttem ide a stúdióba, vele beszéltem telefonon, és hát ami még érdekes, hogy a fiam, aki 20 éves, neki ez az első klipje, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mit mondanak, mert ő operatőr és filmes szeretne lenni, most is ilyen közegben mozog, és már nyert ifjúsági filmfesztiválon is, és jelenleg is nagyon komolyan benne van, úgyhogy nagyon drukkolok neki, hogy ez a videoklip is előrébb lendíti az ő karrierjét is.
0: Hát nagyon kíváncsiak vagyunk, úgyhogy szerintem ne is húzzuk tovább a nézőket, hallgatókat. Aki esetleg csak hallgat minket, akkor keresse rá a Marionett című dalra. Mi pedig most itt együtt meghallgatjuk és megnézzük.

múlt. És a jelent kedvenc felvételei.

híreket követően váltunk, hisz érkezik hozzátok Sanyi és Robi a Lépés délelőttel, ahol már a 90-es évek mellett a 2000-es évek és napjaink felvételeit is hallhatod a sok érdekes rovat mellett. Tarts velünk továbbra is!

0: és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Leállítják a védett erdők kitermelését, vasárnap tartják az életmenetét Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Leállítják a védett erdők kitermelését és szigorítják az ipari szankciókat, írt a Gajdos László élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. Hangsúlyozta, azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdők fa kitermelésére. Nem engedhetjük tovább a tarvágásokat, erdeink nem csupán faanyagot, hanem a jövőnket és a hazánk épségét jelentik, fogalmazott. Közölte, átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett végre az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. Szakmai körökben tiltakozást váltott ki, amikor néhány éve már rendeletben, majd a múlt év közepén törvény engedélyezte a tarvágást az őshonos fafajú, elsődlegesen természetvédelmi rendeltetésű erdőkben. Vasárnap tartják az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékező menet a Cipők a Dunaparton emlékműtől indul is, az idősebb Antal József rakparton, majd a Karl Lutz rakparton halad. A program szerint az emlékezők a Cipők a Dunaparton emlékműnél gyülekeznek 15 óra 30 perctől, a menet 16 óra 30 perckor indul. A résztvevők az idősebb Antal József rakparton haladva érkeznek meg az embermentők elnevezésű nagy színpadhoz a Karl Lutz rakparton. A színpadon emlékező beszédet mond Grósz Andor, Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke. A fellépők között lesz mások mellett Molnár Ferenc Karamell énekes és Bíró Eszter énekesnő, színésznő. A biztonsági helyzet javulásával a Wizz Air május 28-ától újraindítja a Budapest és Tel Aviv közötti légi összeköttetést, közölte a légitársaság. A Wizz Air döntése az Európai Unió repülés biztonsági ügynöksége legfrissebb tájékoztatását követi, és tükrözi a légitársaság folyamatos együttműködését a nemzetközi és helyi hatóságokkal, beleértve a légi közlekedési és biztonsági szerveket, valamint a biztonságos üzemeltetés biztosítására irányuló kiemelt elkötelezettséget. Továbbra is szorosan figyelemmel kísérik a fejleményeket, és rendszeres kapcsolatban állnak a légi közlekedési biztonsági ügynökségekkel, a biztonsági hatóságokkal és a kormányzati szervekkel, írták. Belső vizsgálatot indított a MÁV csoport, miután egy utas fotóval bizonyította, hogy a Budapest-Eger-Kazincz-Barcika vonalon közlekedő autóbusz sofőrje szabálytalanul használta a biztonsági övet. A gépjárművezető a műszerfal figyelmeztető jelzését kijátszva csak az öv csatját helyezte a foglalatba, magát az övet azonban nem csatolta be. Az érintett munkatárs az eljárás során elismerte a szabályszegést, amiért a munkáltatójától írásbeli figyelmeztetést kapott. A közlekedési társaság hangsúlyozta, hogy zéró toleranciát alkalmaznak a biztonsági előírások megszegésével szemben, mivel az utasok biztonsága az elsődleges szempont. Az erőteljes nappali gomoly felhőképződés mellett ma több-kevesebb napsütésre is számíthatunk, majd délutántól megnövekszik a felhőzet. Több helyen várható zápor, zivatar. A déli és szelet olykor élénk, néhol erős, zivatarok környezetében viharos lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 25 fok között valószínű.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 18561397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmuk mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad, vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon, és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
10: A reklám után
11: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
10: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
7: És most kezdődik a Lépés Rádió napindító magazinja, a Lépés délelőtt. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. A rádiót az elkövetkezendő két órára elfoglalja a műsor két házigazdája, Sanyi és Robi.
12: Kellemesen szép délelőtöt kívánunk minden Lépés Rádió hallgatónak, a mikrofonnál Robit hagyjátok, és itt van velem Karina és Sanyi is. Hát sziasztok, szép péntek délelőtöt, újra péntek van, aminek örülhetünk, legalábbis én örülök, és jöhetnek a pihenő napok.
13: Így van, köszöntöm én is a hallgatókat, a péntek az nagyon jó, mert péntek az én napom.
14: Na tessék, hát sziasztok, én is köszöntök mindenkit. Igen, hát újra péntek van, újra jön egy hétvége, akkor közben megjavul egy kicsit az idő, aztán hétvégére meg elromlik, de senki ne aggódjon, legfeljebb be lehet kuckózni, lehet mozizni, olvasni.
12: Igen, sok-sok mindent lehet csinálni.
14: Sok mindent lehet csinálni, azért szerintem mindenhol nem fog leszakadni az ég, úgyhogy azért szabadba is hogy lehet kicsit menni.
12: Hát bízom benne, hogy Debrecenben nem fog esni az eső, holnap délelőtt meg nem lesz sárdagonyázás, és akkor a szép, tiszta, felfrissült, okos kiskutyámmal, aki most úgy néz ki, mint egy kimosott plüskutya, szó szerint.
13: Jaj, de drága!
12: Hát olyan puha szőrrel egy gyerekek, de mint a kicserélték volna a kutyámat, pedig ugyanaz. Még a füle is vékonyabbnak tűnik.
13: Jézusom, te figyelj, valamit, te biztos, hogy a te kutyád? Hát,
12: biztos, hát, az én kutyám, mert én fogtam. Ott voltam végig, még fürdették.
13: Ja, értem, tehát nem cserélték el.
12: Nem, akkor nem, csak nem. Úgy néz ki, mintha kicserélték volna. Na, olyan finom,
14: de már is durva lett volna, mert ha nem az övé, akkor nem hallgat a nevére, érted?
12: Az biztos.
13: Hát, ja, mondjuk ebben igazad van.
12: És képzeljétek el, a kutyám meg lett fürdetve, és közben pedig tegnap ágyneműt mostam, meg takarót, meg ilyenek, és szépen elrendeztem az ágyat, és az első dolga az volt a tiszta kis testével, hogy ő belerongyolt. Sőt, nem is az, hogy belerongyolt, elfeküdtem az ágyon, és rám feküdt egyenesen. Mondtam neki, hogy oké, hogy te is tiszta vagy, meg az ágynemű is, meg minden, de azért ez nem jogosít fel arra, hogy az én ágyamba feküdj.
14: Köszi szépen, hogy így szépen rendbe tetted az ágyat, meg engem.
12: Nem, lezavartam. Igazából nehéz ügy volt, mert le kellett raknom, az lett a vége. És akkor
13: hát
12: így
13: figyelj,
12: megértette.
13: A kutyák nem nagyon szeretik, hogyha nincs ott az illatuk, tehát ők azért nagyon tiszta dolgokkal nincsenek jóba.
12: Össze is nyálasztat akarok, ne aggódj.
13: Igen, tehát kell az, hogy kutya illata legyen, mert nem tartja az övének.
14: Bekutyásítson minden.
13: Így van, pontosan.
12: Pedig olyan finom illata van a kutyámnak még ma is, meg a még az ágy neminek is, tehát azért nem... nem
13: most így összekeveredtek az illatok.
12: Úgyhogy... Amúgy egy kicsit éreztem rajta, hogy megsértődött, hogy kiraktam az ágyból. Kicsit éreztem rajta, hogy megsértődött, mikor kiraktam az ágyból a szűrét.
13: Hát csodálkozol?
14: El tudom képzelni, de... Igen, hát... Most megkölthet kutyapszichológus.
12: Nem, annyira nem sértődött meg.
13: Jó, elképzelem, hogy Robi elviszi a kutyát kutyapszichológushoz.
12: Isten őriss, anyu, hogy ilyenre kelljen költeni, meg ezeket.
13: Várj, és elsírja azért neki a bánatát, hogy
12: annyira ne legyen bánata. Jó dolga van, jó csora van.
14: A családon belül is megoldják majd.
13: Ja, a pszichológust? Jó.
12: Aha. Ja, végül is nézőpont kérdés. Értem, hogy te kire gondolsz. Kedves páromra gondolsz, pszichológusnak, mi?
14: Igen.
12: Mondtam, hogy arra, hogy rá gondoltál.
13: De ilyen kutyasuttogó is, meg kalambóné is.
12: Igen, amúgy mondtam neki ezt a kalambónét, azt mondta, hogy ez már nem igaz, de...
13: Hát akkor valamit találjon ki magának, mert ez úgy beakadt.
12: Nem baj, de elfogadja, mert aranyos tőled.
13: Jó.
12: Mai műsorunkban játszani fogunk, Karina és Sanyi tudását fogjuk összemérezteni. Igen, az a lényeg, a szabályokat elmondom nektek, mert itt az elérhetőséget elmondom. Készüljetek föl. Kérdéseket fogok föltenni, és mint régen a Legyen Ön is milliómosban, négy lehetséges válaszotok lesz. Lesz gondolkodási idő, viszont ezért, mivel hogy 2 órá rendelkezésünkre, így nem végtelen, tehát azért fél órát nem gondolkozhatok egy kérdésen, ezt én úgy maximalizáltam, hogy nézem az időt, és... Tehát egyrészt, másrészt meg elkapcsolás. Azt gondolom, hogy egy 3 perc gondolkodási idő elég lehet.
14: Az elég. Addigra úgy is kiderül, tudod, vagy nem tudod már.
12: Hát szerintem is. Úgyhogy 3 perc gondolkodási időt kaptok a kérdés és a 4 lehetséges válasz feltétele után. Én nekem jogomban van befolyásolni.
13: Mit, a perceket, vagy a kérdéseket?
12: Nem. Titeket.
13: Ja, hogy befolyásolsz. Na.
12: De pont ez a lényeg, hogy hagyod magad, vagy nem. Kiderül, hogy mennyire vagy magabiztos.
13: Figyelj, a játékvédő, jogvédő ligánál azért úgy majd fölteszem a kezemet, hogy halóka, nincs befolyásolás. Nem vagy minden.
14: Illetve
12: itt is lehet segítséget kérni, le lehet felezni, illetve lehet kérni az én segítségemet, én elárulom akkor, vagy legalábbis olyan szempontból elárulom, hogy segítek abban, hogy mi lehet a helyes válasz. Tehát két segítség.
14: Már úgy, mint az új milliomosba, hogy
13: nagyon jó, oké, köszönjük szépen.
14: Igen.
12: Telefonálási, meg egyéb lehetőség nincs, mert nem tudunk telefonálni, mert Karina nem adta ide a pénzt, hogy kifizessem a számlát. Tehát...
13: Így van.
14: Esetleg még a hallgató segítségét kérhetjük, de...
12: Tényleg a hallgatók segítségét is kérhettek, csak a hallgatók az a kérdés, hogy mennyire vannak.
13: Csak hallgatnak.
12: Csak hallgatnak minket, vagy ők részt akarnak venni, és segíteni akarják-e a Karina meg Sanyi játék lehetőségét, és az a lényeg, hogy minden kérdéssel pontokat kaptok, ha helyesen tippeltek, ha helytelenül tippeltek, vagy kifutottok az időből, akkor 0 pontot ér, nincs mínuszpont, tehát csak is pontot lehet gyűjteni. Aki a legtöbbet szerzi, az nyer a műsor végén. Ezek a szabályok, remélem mindenki megértette, elfogadta.
13: Igen.
12: Okay, szuper. Elérhetőségeink pedig változatlanok, ti is bekapcsolódhatok egyébként, ha szeretnétek a játékba. lépésradio.hu, kívánság doboz, itt lehet zenét kérni, hallgatni Messenger csoportunkba pedig akár be is lehet kapcsolódni játékunkba. Fel vagyunk a Facebookon is, facebook.com/lépésradio, lájkoljatok, kövessetek, iratkozatok a csatornáinkra, illetve számos mobilapp által is hallgathatok minket, például a My Online Rádió által. És a többi közösségi platformon is ment vagyunk, például YouTube csatornánkat kiemelten ajánljuk figyelmetekbe Lépés Rádió Official néven. De és írhattok nekünk a nap 24 órájában e-mailt, hol is tehetitek ezt meg?
14: Az info@lépésradio.hu e-mail címen.
12: Így van. Ettől függetlenül lesz névnapköszöntő, bölcsesség és időjárás. Köszöntöm is a névnaposokat. A Zsófiák ünnepelnek a mai napon. Zsófia, most miért csinálsz velem a gép? Na végre. Egyszerűen nem mond információt a Zsófiához. Ilyen még nem történt.
13: Na, akkor mondok én neki is.
12: Mondjál, hallgatnak.
14: Mondják is, meg a Zsófik, akik ugye így vannak anyakönyvezve, és nem úgy, hogy Zsófia, és így is anyakönyvezhető.
13: Akkor én a kis infómmal előrukkolnék. A Zsófiát Fagyos Zsófiának is szokták hívni, mert most volt a Sándor József Benedek helyett a...
14: Szervász Pongrász Bonifát.
13: Szervász Pongrász Bonifát, és a Zsófiát is azért hívják, mert utána van még névnap, és ő napján is még fagyok jöhetnek, mivel a Szervász Pongrász Bonifát is egy hidegfrontot, egy ilyen északi fuvallatot hoz elméletileg. És
12: közben megtaláltam, megjelent nekem a Zsófia név.
13: Nagyon örülök neki, úgyhogy őt még hozzásorolják ehhez a Szervász Pongrász Bonifáthoz, hogy a hidegfront még Zsófia napján is megmaradhat.
12: Jó, köszönjük szépen, amúgy görög eredete, jelentése pedig a Zsófiának bölcsesség, és képzeljétek el, becézhetjük Zsófi, Zsófika, Zsófica, Zsóka, Fifi, Szofi, Szofika, Szofka. Úristen.
13: Jó.
12: És április 30-án is ünnepelnek, illetve május 24-én, május 25-én, augusztus 1, szeptember 17 és szeptember 30-án is.
13: Ilyen sok Zsófi van. Hát ezek szerint igen.
14: Atya világ.
12: Úgyhogy minden Zsófiának kívánok nagyon sok boldog névnapot, akik a mai napon születtek, nekik boldog születésnapot, és bárki bármilyen évfordulót ünnepel a mai napon, sok boldogságot kívánunk a teljes táv nevében, már is egy jó zenével indítjuk a műsort, méghozzá itt van a Josh és Children of Distance és a Sebzett Szárnyú Madárka című dal. Jó szórakozást!

0: Mi egész életünket, szívünket, lelkünket adjuk át a férfinak szerelmünkkel, jó és nemesnek kell tehát lenni annak, aki ez önfeláldozás. Teljes nagyságában méltányolni tudja, jó és nemes pedig csak az az ember, aki tiszta szeretetet hordoz keblében, enélkül mi nem remélhetünk tartós boldogságot, terhére lettünk, mihelyt az újdonság. Mámora elmúlik, a bírás tudata özönyössé teszi a birtokost, a minden pillanatban nem emlékezik meg arról, hogy a birtoknak olyasmit köszön, ami többet ér a föld minden drága kincse és kitüntetésénél. A szívbeli titkaságot, a jellembeli nemességet és a munkakedve.
1: A múlt és a jelen kedvenc felvételei.

0: fázni fog, vagy melege lesz. Ezt is megtudhatja a napindító magazinunkban.
1: És akkor a Hungaromet ZRT jó voltából a legfrissebb időjárási információk először is. Jelenleg mi a helyzet nagyobb városainkban? Budapesten kissé felhős az ég, 17 fokot mérnek, Debrecenben erősen fátyol felhős ég mellett 18 fok van, Győrben 15, Miskolcon borul 15, Pécsen közepesen felhős 18, míg Szegeden erősen fátyol felhős ég mellett 18 fokot mérnek szintén. A mai napra 17-25 fok közötti napi csúcshőmérséklet várható. Az erőteljes gomoly felhő képződés mellett több órás napsütésre lehet számítani, majd késő délutántól nyugat felől megnövekszik a felhőzet. Több helyen néhol több hullámban várható zápor, zivatar, estétől a Dunántúlon eső is. Északkeleten egy-egy intenzív, esetleg heves zivatar is előfordulhat. A délies szelet olykor élénk, néhol erős lökések kísérik zivatarok környezetében. Viharossá fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 25 fok között valószínű, északnyugaton lehet a leghűvösebb, még délkeleten mérhetjük a legmagasabb értékeket. Késő este 10-14 fok között értékek várhatóak. Írja ezt az orvos meteorológiai jelentés. Vagyis a meteorológiai szolgálat, és akkor az orvos meteorológiai jelentés pedig most mondom, ezt nem tudom, miért így mondom, bocsánat. Tehát az orvos meteorológiai jelentés alapján térségünket megközelítő ciklon miatt mind a hideg, mind pedig a meleg frontra érzékenyek szervezetét megterheli az időjárás. Ezért sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs zavar, vérnyomás, ingadozás. Mindenki vigyázzon magára és embertársai, és mindenkit hazavárnak, és azért tekintsünk előre a hétvégére, meg az elkövetkezendő pár napra. Szombaton hajnalban 6 és 12 fokot mérhetünk, még napközben 12 és 23 fok közé emelkedik a hőmérő higanyszála. Vasárnap 7-13 hajnalban 11-22 napközben, nagyon nagy különbség, 11 fokos eltérés lesz országszerte. Aztán hétfő hajnalban 5-13, még napközben 14-22, kett hajnalban 5 és 12, még napközben 14-23. 5 és 12 fok között értékeket mértünk szerda hajnalban, napközben viszont már 20-24 fokig melegszik a levegő, még jövő héten csütörtök hajnalban 6 és 13, napközben 21-25 fokig emelkedik a hőmérséklet, úgyhogy ezek a legfrissebb előrejelzések, tényleg mindenki vigyázzon magára és embert, és mindenkit hazavárnak. Mi pedig picit zenélünk, jön Jetlag és Kossz Janka és a Te meg én című dal, aztán pedig jövünk vissza és belecsapunk a játékba.

0: és egy lépéssel közelebb hozzád Lépés Rádió. Játékosaink felkészültek, úgyhogy nem. Remélem minden hallgató is.
1: Nem, de igen.
0: Belecsapunk akkor a kérdésekbe, amit még nem mondtam a műsor elején, de megállapodtunk itt adáson kívül Sanyival és Karinával, mind a ketten külön kérdéseket kapnak, és a lényeg még annyi hozzá, hogy mind a ketten külön-külön élhetnek a segítségükkel.
2: Na. Ó, köszönjük ezt a kegyet.
0: Kezdhetjük? Ki kezdi?
2: Igen.
0: Jó, Karina kezdi. A hölgy.
2: Köszönöm első, szépen.
0: Akkor jön az első kérdés. Melyik fal választotta ketté Berlint? Kínai, berlini, Hadrianus vagy Jerikó fala?
2: A berlini fal, tehát...
0: Helyes, így van, a berlini második. Fal. Karinának egy pont. Következő kérdés Sanyinak. Melyik sivatag található Afrikában? Gobi, Atacama, Sahara vagy a Mojave?
1: Habazódunk, de nem habazódunk el, mert ugye nincs hó, de...
0: Hát ott inkább főség van. Napközben éjszaka meg hideg. Tehát melyik sivatag található Afrikában? Ez a kérdés. Gobi, Atacama, Sahara vagy a Mojave? Nagy sivatag. Hívják ezt a sivatagot egy másképp is amúgy. De nem akartam most. Most nem segítek még, mert nem kérted. Csak így magamtól mondom.
1: Szerintem C.
0: C. Azaz a Sahara. És így is van. Igen, Sanyinak is egy pont. Valóban a Sahara van nem Egyiptomban, hülyeséget, Afrikában.
1: Afrikában. Igen.
0: Afrikában, igen. Következő kérdés Karinához. Mi a gravitáció? Fémjelenség, vonzóerő, hanghullám vagy hőmozgás?
2: Vonzóerő.
0: Így van, Karina 2-1-re vezet, gratulálok. És a gravitáció az a vonzás, ami két lábon tart minket a Földön, tehát gravitációs erő, ezt ugye mindenkinek kell és illik tudni. Gratulálok. Sanyi, második kérdés. Melyik évszak következik a tavasz után? Ősz, tél, nyár vagy esős évszak?
1: Esős évszak is lehet a nyár, de egyébként a nyár.
0: Jó, helyes, akkor a nyár, így van, helyes a válaszod, 2-2 eddig, nagyon ügyesek vagytok.
1: Egyébként az előző körben elképzeltem Karinát, amint így lebeg.
2: Ja, figyelj, űrhajósokkal nem tárgyalok. Nem, űrhajósokkal nem szimpizünk, mert azért nem lebegünk.
3: Mi a Karina, hová lebegünk?
0: Jó, következő kérdés, Karina, melyik sportban használják a Wimbledoni pályát? Golf, tenisz, kriket, vagy röbbi, Sanyi, hallgass?
2: Tenisz.
1: Kár, hogy azok a...
0: Tenisz, helyes.
2: Tenisz.
0: Karina, 3-2-re vezetsz, ügyes vagy, gratulálok.
1: Kár, hogy mondjuk rablás nincs, de megvan.
2: Na-na-na-na!
0: Következő kérdés Sanyinak. Maradunk az évszakok, nem látszik, te kikapod. Melyik évszak következik a tavasz után? De ez a kérdés már volt, úgyhogy következő.
1: Ez volt.
0: Az a kérdés, hogy ki volt az első ember a Holdon? Yuri Gagarin, Neil Armstrong, Buzz Aldrin, vagy John Glenn?
1: Egyébként ez nem... annyira egyszerű, mint amilyennek látszik, mert most kapásból nem.
0: Na, ki volt az első ember a Holdon? Yuri Gagarin, Neil Armstrong, Buzz Aldrin, vagy John Glenn? Annyit segítek, hogy 1969, a tévé is közvetítette. 1969, a tévé is közvetítette. Igaz, még

0: lépés az UFO-knak, mert ők már ott vannak valahol. Igen.
1: Mindegy, Sanyi, amúgy valóban Neil Armstrong, úgyhogy 3-3, továbbra is döntetlen.
0: Az utézet végét így várta sem tudom.
1: Nem, én sem jutott, a nagy, kis lépés a nemzetnek, nagy lépés az emberiségnek talán, vagy fordítva, valami ilyesmire.
2: Valami lényeg. Ilyen nemzet meg emberiség, de én sem esküszöm meg rá.
0: Ja, igen, igen, valamiért.
1: Jó. A következő kérdés Karina könnyű lesz szerintem, ezt fogod tudni. Ki fedezte fel Amerikát? Magellan, Columbus Kristóf, Jim Hawke vagy Marco Polo?
2: Columbus.
1: Így van. Sőt, Karina 4-3-ra vezet.
2: Columbus Kristóf.
1: Itt a lehetőség, hogy szépíts. Ki volt Egyiptom híres női uralkodója? Kleopátra, Viktória, Mária Terézia, vagy Jeanne d'Arc?
0: Jeanne d'Arc? Nem. Ő biztos nem. Isten. Aztán Kleopátrát mondaná.
1: Rendben. Megjelöljük magunkba ezt a Kleopátrát, és így van. Valóban Kleopátra volt. Helyes. 4-4 az állás. Akkor Csak hogy változatosabb legyen, most kivételesen Sanyi kapja a következő kérdést. Melyik évszak, ez már megint volt, tehát miért dobom vissza? Oké. Melyik szerv pumpálja, ezt a tavaszos kérdést van, mert szereti a gép. Melyik szerv pumpálja a vért az emberi testben? Tüdő, máj, szív vagy vese?
0: Szív.
1: Szív, helyes. Valóban a szív. Sanyi 5-4-re vezet. Karina, melyik vércsoport univerzális donor? Tehát melyik vércsoport univerzális donor? A nulla negatív, az AB pozitív, a mindjárt mondom, a sima pozitív, vagy pedig a B negatív?
2: Mm-hmm. Ez azért fura kérdés, mert én úgy tudom, hogy a 0RH pozitív vér, amit lehet adni. De hogy most ebből
1: itt nulla negatív lehet van,
2: akkor a sima pozitív.
1: AB pozitív van.
2: Nem AB pozitív.
1: A pozitív van.
2: Nem.
1: Meg B negatív.
2: Nem, akkor a 0RH pozitív, akkor az első lesz, nem? De.
1: A nulla negatív?
2: Nem, nem.
1: Hm?
2: Olyan nincs, hogy pozitív, 0RH pozitív?
1: Nincs, nulla negatív van.
2: Nulla negatív, akkor a nulla
0: negatív. Negatív van.
2: Akkor a nulla negatív, akkor rosszul tudtam.
1: Biztos?
2: Akkor a nulla negatív. Biztos.
1: Jó.
2: Mert így
1: jártam, valóban így helyes, 5-5-re szépítettél, mert a nulla negatívot lehet az univerzális.
2: Ja igen, a negatív.
0: Az azt jelenti, hogy jó, minden jó csoport kaphatja.
2: Igen. Tudom, mert nullásért, hogy ugye a negatív pozitívokban nem vagy, mert tudom, hogy nekem nulla erre pozitív van. És én azt tudom, hogy én mindenkinek adhatok vért, de azt tudom, hogy csak a nullás vért lehet adni, igen.
1: Következő kérdés Sanyinak. Melyik ország fővárosa Canberra? Kanada, Ausztrália, Új-Zéland vagy Dél-Afrika? Canberra, úgy van írva. Canberra. Kanada, Ausztrália, Új-Zéland, vagy pedig Dél-Afrika. Eddig döntetlen az állás köztetek, 5-5.
2: Na, Sanyi?
0: Ausztráliát mondaná.
1: Biztos?
0: Ugye, főváros, ami van még ott. Aha, igen.
1: Rendben, helyes a válasz. Valóban 6-5-re vezet Sanyi, Ausztrália. Követ, nagyon ügyesek vagytok. Még egy kérdés, Karinak is zenélünk egyet. Melyik állat tud repülni? A pingvin, a sas, az elefánt, vagy a krokodil?
2: Hát a sas, de amelyiket mondjuk fenékbe billentik, az biztos, hogy nagyon repül, de a sas.
0: Jó, hogy egy elefántot azért
1: rendben,
0: nagyon el kell
1: találni, hogy repüljön. 6-6-os állásnál megyünk zenélni. Nagyon ügyesek, okosak vagytok. Remélhetőleg azért fog ez még változni.

0: lépéssel közelebb hozzád Lépés Rádió, és megyünk is tovább újabb kérdésekkel, egyenlőre még senki nem vett igénybe segítséget. No, Karina, te következel most. Irodalom, melyik műszerzője Dante Alighieri, fú, ezt neki nem tudom mondani. Tehát úgy van írva, hogy Dante, és mondom, Alighieri. Az A a kis herceg, B isteni színjáték, C Don Quixote, D bűn és bűnhődés.
1: Héha!
2: Ja, mert a teljes nevét nem hallottam még.
1: Hát, de úgyse, így se tudom, tehát irodalom.
0: Dehogy nem tudod!
1: Várjál!
0: Dantéról tanultunk irodalomórán, vagy te nem
1: voltam irodalomórán ott, én felmentést kaptam bele, fogalmam sincs, szerinted ki emlékszik már rá? De általános iskolában nem tanultam Dantéról, meg középiskolában sem.
0: De középiskoláról beszélek.
1: De én nem tanultam róla.
0: Azért nem elloktad az órát, szégyed magad.
2: Elég kéri, úristen.
1: Tehát Dante megvan, mint Dante, de hogy mi a bánatot írt?
0: Sajnán nem segíthetsz.
1: Kéne tudnom, hogy ki írt a kis herceget.
0: Megpróbálok segíteni.
1: Na, várjál, sorolt föl még egyszer, hogy ki szóval, és felek egyet.
0: Melyik műszerzője Dante Alighieri? A kisherceg, isteni színjáték, Don Quixote, vagy bűn és bűnhődés?
1: Szerintem az isteni színjátékra tippelnék.
0: Jó, jelöljük meg.
1: Jelöljük meg.
0: Rendben, és helyes az isteni színjáték.
2: Milyen mákod van? Na
0: hát. 7-6-ra. Hát most Sainnak pedig ott volt az esélye, hogy átvegye a vezetés, de Karina, következő kérdés.
2: Azt akartam mondani, hogy lehetett volna úgy csakkozni, hogy kizárogat szépen.
0: Igen.
2: És ugye nem nehéz kizárni, mert ugye kis herceg az Exupéry, bűn és bűnhődés Dostojevski.
0: Hát ott sajtunk.
1: Annyi, én szóltam előre, én magyar órán nem voltam ott. Tehát nekem,
0: én hát akkor más csinált magyar órán. Nyelvtan meg irodalom helyett más nyelvtant kutatott.
2: A világ.
1: Így van.
2: Valószínű.
0: Na, Sanyi, ki írta a Hamlet című drámát? Victor Hugo, William Shakespeare, Goethe vagy Molière?
2: És ki volt a harmadik? Shakespeare, Goethe,
0: Molière. Molière. Mondom, Victor Hugo, William Shakespeare.
2: Ja, Victor Hugo.
0: Igen, Victor Hugo volt az A, William Shakespeare a B, Goethe vagy Molière?
2: Tehát
0: Hamlet.
2: A Shakespeare a B, Shakespeare persze.
0: Így van, helyes, 7-7. Jó. Következő kérdés. Karina, mi a Bluetooth funkciója? Vezeték nélküli kapcsolat, képszerkesztés, nyomtatás vagy videóvágás?
1: Vezeték nélküli kapcsolat.
0: Így van, helyes, 7-7-re szépítettél. Illetve 8-7, bocsánat, 8-7-re.
2: Nem, most már 8-7.
0: Na 8-7-re vezet, én kérek elnézést. Az a kérdésem, Sanyi, melyik szerv része az emésztőrendszernek? A gyomor, a tüdő, az agy vagy a vese?
2: Minden az agyban dől el, de egyébként a gyomor.
0: Rendben, valóban. 8-8 az állás.
1: Ez jó volt.
0: Na Karina, melyik zenei stílus kapcsolódik a DJ-khez? Az elektronikus zene, az opera, a népzene vagy a klasszikus?
1: Elektronikus zene.
0: Helyes. 9-8.
2: Már ugye, hogy
0: verhetetlen
2: ma már
0: Karina, meg Sanyi is.
2: Lehetne, ugye.
0: Na, ki írta az Odüsszeiát, Sanyi? Szofoklész, Homérosz, Platón vagy Arisztotelész?
2: Igen.
0: De mi igen? Homérosz?
2: Ki is mondtam, az előtt, hogy elkezdted mondani.
0: Hát igen, csak nem hallottam.
2: Volt a Homérosz?
0: Az a B amúgy, de az a... Igen, Sophocles volt az A.
2: Ja, Sophocles volt.
0: Tehát az. Te még nem hallod a válasz lehetőségeket, én nem hallom, hogy mit mondasz.
2: Csak közben nem emlékeztem. Igen. De én már akkor kimondtam, közben már rajta...
0: Nem baj, rendben, helyes, 9-9. Karina, mit jelent a CPU rövidítés? Central Processing Unit, Computer Personal Unit, Core Power Unit, vagy Central Program Utility?
1: Ja. Ja, helye, ja, így nyitmögte állj kérdés. Fogalmam nincsen.
0: Hát fasz. Mit jelent a CPU? Tudod, mi a CPU?
1: Nem.
0: Ott van előtted hát, pedig.
2: Legalább kettőt kizárva. Kettőből.
1: Mi? Várja, fel kell fogjam. Tehát én szőke vagyok, nő vagyok. Mi az, hogy ott van előttem?
0: Ott van előtted.
1: Ja, hogy a billentyűzet?
0: Nem. Az a CPU-s ott van előtted.
1: Mi baj ott van? Nem tudom, ezt kérek segítséget, fogalmam nincs.
0: Felező, nem vagy az én segítségemet?
1: Hát felezni akkor sem jutok egyről a kettőről, úgyhogy a tiédet kérem, mert nem
0: jó, fogalmam. Jó, segítek. Számítógépes hardveregység, amely a számítógép agya.
1: Köszönöm, mire ezt mondtad?
0: Ez a CPU. Nem mondhatom meg, melyik a helyes, de annyit segítek, hogy más néven processzornak hívják.
1: Hát miért nem ezt mondtad? Hát na, itt ilyen cég...
0: Igen, de hogyha processzornak hívják, akkor nem. Minek lehet a rövidítése? Még egyszer elsorolom. Figyelj, figyelj Karina. Central Processing Unit, Computer Personal Unit, Core Power Unit, vagy Central Program Utility.
1: Akkor a B az a computer, nem tudom mi unit.
0: Mondom, hogyha processzor van benne.
1: Akkor az első.
0: Jelöljük meg.
1: A negyediket.
0: Milyen negyediket?
1: Az első akkor.
0: Az első. Az átjelöljük meg?
1: Szerintem.
0: Jó, megjelöljük az át. Így van, Central Processing Unit, a CPU rövidítése, más néven processzor. De amikor kimondtam, hogy processzor, egyértelmű, hogy csak az egyikben volt benne az, hogy processing, vagy processzor, és ennél jobban nem tudtam segíteni.
1: De lehet, köszönöm, ez tök jó segítség volt.
2: Igen, mert a másik már...
1: Jó volt.
2: Igen, annak jó. Is köze volt, ugye a...
0: Jó, hát Karina 10-9-re vezetsz, de egyik őtök se tud a másiktól elhúzni. Sanyi! Figyelj, melyik energiaforrás megújuló az alábbiak közül? A szén, a napenergia, a kőolaj vagy a földgáz?
1: Tiktak.
0: Tehát melyik megújuló energia? Szén, nap, kőolaj vagy földgáz? Megújuló energia.
2: A napenergia az állandó, de újuló. De hát most az...
0: De megújuló.
2: Én vagy a földgáz.
0: De várjál, a napenergia miért lenne állandó? Csak hogy kérdezek már vissza.
2: Hát most hát az, hogy állandó, tehát... Hogy
0: de a... nem állandó. Hát marad. A nap hol kisüt, hol nem süt. Hát
2: vagy
0: ha
2: van,
0: süt,
2: van, vagy
0: akkor
2: nincs.
0: Termel energiát. Ha nem süt, akkor nem termel. De egyébként a napenergia, a napellemek mindig termelnek energiát. Hát és igen. Az a kérdés, hogy melyik megújuló? A megújuló... Hát, mit jelent az, hogy megújuló energia?
2: Nem tudom, ami képes... megújulni.
0: De... Hát, hogy, az oké.
2: Frissíti magát. És jön, és újra jön, és meg egy szén, és megint gáz.
0: Jó.
2: És megint...
0: Akkor teheteszem a kérdést, a kőolaj az képes megújulni szerinted?
2: Nem.
0: Jó. A földgáz képes megújulni szerinted?
2: Gáz, hát az is ugye jön.
0: A szén de... képes megújulni?
2: Nem, hát ezek mind...
0: Jó, akkor kizárásos alapon szerinted?
2: akkor mégiscsak a napenergia marad, igen, amire gondoltam. Újra kisüt.
0: Jelöljük meg?
2: Jön a nap. Igen.
0: Napenergia. Megjelöljük a napenergiát, és így van a napenergia, megújuló energia. Megújuló energiák között azok tartoznak, például, mint a víz, a szél, a nap, ami a természet által generált energiaforrások. Aha. A szént azt termelik, a kőolajt és a földgázt is termelik, külön lelőhelyeik vannak, míg ezeknek nincsenek, ezek egy megújuló energiaforrás. 10-10 az állás. Újabb kérdés, Karina. Melyik hangszer ütős hangszer az alábbiak közül? A dob, a hegedű, a gitár vagy a fuvola?
1: A dob.
0: Rendben.
1: Nagyon
0: helyes. Valóban. Oké. Sanyi, következő kérdés. Melyik zenei műfaj kapcsolódik Mozart nevéhez? Rock, klasszikus, rap vagy techno?
2: Hát a B.
0: Helyes! Hát nem tudtuk elszakadni egymást, úgy látom. Karina, mi az aranyi vegyjele?
2: Hűha.
1: Kémia órán sem voltam ott, igen.
0: Mondom a lehetőségeket. A, G, az A, a B, a U, a C, F, E, a D pedig C, U.
1: Szerintem az A, U.
0: A, U? Uh-huh. Biztos?
1: Uh-huh.
0: Megjelöljük akkor tudom, a B-t, és így van. Helyes.
1: Pedig esküszöm, nem voltam ott néha kémia órán sem.
2: Ez inkább mert hangolból indulok ki, akkor a gold, tehát...
1: Latin órán sem voltam, olyan nem is volt nekünk.
0: Az alábbiak közül Sanyi kihíres pop énekesnő. Taylor Swift, Maria Curie, Serena Williams, vagy Frida Kahlo.
2: Nem mindegy, hogy Curie vagy Carrie, mert a Marie Curie ugye...
0: Nem, Curie.
2: Fizikus volt.
0: De az Maria Carey az énekes amúgy, de ja, Marie Curie.
2: Hát ő nem, ő fizikus, ugye? Akkor mi van? Hát Taylor Swift, az biztos.
0: Jó, megjük az át akkor, és így van, ő híres pop énekes, Taylor Swift, helyes a válaszot, 13-13-nál tartok, jön ennek a kérdéssornak, sőt nem is jön, mert jönnek a hírek, úgyhogy itt állunk meg, és a következő órában innen folytatjuk. Tartsatok velünk továbbra is, mert itt érdekes kérdéseket hozunk nektek. Most pedig akkor jöjjenek a friss hírek, információk, és ne feledjétek, lépésradio.hu, és azon belül pedig tessék minket hallgatni, vagy csatlakozni hallgatói messenger csoportunkhoz, de például lehet zenét is kérni tőlünk a kívánság doboz által, most pedig tényleg jönnek a friss információk és hírek.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
4: Megjelent a kormány tagjainak feladatköre. Budapesten lesz a központja a Szabad Városok Szövetségének.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
4: Megjelent a Magyar Közlönyben a kormány tagjainak feladat és hatásköreit tartalmazó rendelet szerdán éjfél előtt. A közzétett jogszabály a miniszterelnök és a korábban bejelentett 16 miniszter mellett a kormányfő nemzetbiztonsági főtanácsadójának feladatait is pontosan rögzíti. A rendelet kiadása az új kormányzati ciklus egyik alapvető adminisztratív lépése, amely rögzíti az egyes tárcák és tisztviselők közti munkamegosztást. A dokumentum megjelenésével hivatalossá vált az új kabinett tagjainak pontos jogköre és felelősségi rendszere a következő időszakra. Nyilvános vitaanyagot tett közzé a Budapesti Corvinus Egyetem a felsőoktatás jövőjéről és az intézmény európai normákhoz illeszkedő, hosszú távú működési kereteiről. A javasolt modellben a jelenlegi kuratórium helyét egy öttagú egyetemi fenntartói testület venné át, amely a rektor mellett üzleti, társadalmi és nemzetközi akadémiai tagokból állna, közölte az intézmény. A tervezet értelmében minden akadémiai ügy kizárólag a szenátus hatáskörébe tartozna, amit külön jogszabályi garanciát biztosítanának az autonómia védelmében. Az egyeztetés alatt álló javaslat a 2025-ös híd stratégia része, célja pedig a nemzetközi versenyképesség és az uniós elvárásoknak való megfelelés. 10 amerikai város csatlakozott a Szabad Városok Szövetségéhez, Budapesten lesz a központja. Karácsony Gergely főpolgármester közösségi oldalán jelentette be, hogy a Budapestről indult kezdeményezés nemzetközi szintre lépett. Mint írja, 10 amerikai város is csatlakozott a Budapest, Pozsony, Varsó, Prága főpolgármesteri által létrehozott Szabad Városok Szövetségéhez. A főpolgármester közölte, hogy a szövetség pozsonyi csúcs találkozóján számos európai és amerikai városvezetővel volt alkalma egyeztetni. Állítása szerint mindenkit az érdekelt, mi történt Magyarországon, és mi volt ebben Budapest szerepe. A posztban felidézi, hogy a Szabad Városok Szövetségét még 2019-ben hozták létre. Közel 500 hazai előadó és zenekar tisztelek Bródy János 60 éves életműve előtt 2026. augusztus 9-én a Sziget Fesztivál nagyszínpadán. A Bródy Dalok napja elnevezésű 5-6 órás produkciót Gerendai Károly, a fesztivál alapítója jelentette be a művész nagyszínpados visszavonulása kapcsán. Az eseményen olyan ikonikus nevek lépnek fel, mint Szörényi Levente, Konz Zsuzsa vagy Azaria, felelevenítve az Illés, a Fonográf és az István a király legfontosabb dalait. A Novel

0: Pfizer rendezésében megvalósuló ünnepiest különlegessége, hogy a fináléban a 80. életévét betöltő szerző is közönség elé lép. Az erőteljes nappali gomoly felhőképződés mellett ma több-kevesebb napsütésre is számíthatunk, majd délutántól megnövekszik a felhőzet. Több helyen várható zápor, zivatar. A déli eszelet olykor élénk, néhol erős, zivatarok környezetében viharos lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 25 fok között valószínű.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Társadalmi célú hirdetés következik.
3: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 1-8561-397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
4: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
8: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmok mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozz meg magad vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
5: A reklám után
2: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

0: és rádió, és akkor folytatjuk a játékot. Aki nem hallgatta volna a műsorunkat, kvíz műsort tartunk, Sanyi és Karina tudását méreztjük össze, és jelenleg fej-fej mellett haladunk mind a ketten. 13-13 helyes választottak, egy helyes válasz egy pont, két segítséget lehet felhasználni, lehet az én segítségemet kérni vagy felezni. Eddig a helyzet az, hogy Karina használta csak az én segítségemet, de ezen kívül Sanyinak mindkét segítsége van, Karina meg még felezhet. Következő kérdés Karinájé. Melyik magyar zenekar énekelte a Szájjel kismadár című dalt? Republik, Tom Csapda, Kovászki meg a Vega vagy Omega?
1: Republik.
0: Megelőjük az át, és így is van, a Republik helyes, 14-13-ra változott az állás. Sanyi, melyik alkalmazás üzenetküldő platform az alábbiak közül? A WhatsApp, az Excel, a PowerPoint, vagy a Paint?
2: WhatsApp.
0: Megjeljük az át, és így is van. Sanyi is szépített, 14-14. Most Sanyi kapja a következő kérdést. Még élő lény növényevő az alábbiak közül? Oroszlán, zebra, cápa, vagy sos?
2: Úristen, várjál, oroszlán.
0: Még egyszer. Melyik élő lény növényevő az alábbiak közül? A. Oroszlán, B. zebra, C. cápa, D. sos. Növényevő.
1: Szóval melyik a vegetáriánus? Na!
2: Hát a sosod is azért, ha eszik. Ragadozó. Ragadozó madár. Zebrákon nem gondolkoztam el, de azok szerintem a zebra az.
0: Zebra? Jelik meg a B-t?
2: Nem eszik úgy. Aha, igen.
0: Így van, Sanyi, 15-14-re átvette a vezetést. Ügyes! Karina, szépíthet. Melyik bolygón kisebb a gravitáció, mint a Földön? A. Jupiter, B. Mars, C. a Nap, D. a Vénusz.
1: Ezt Armstrongtól kéne megkérdezni. Szerintem két. Te Armstrongkám, mondd már meg, melyiken kisebb a gravitáció.
2: Hát de most megkérdezheted Kaput is.
1: Tényleg Kapu Tibort, nagyon gyorsan föltárcsázzuk. Tiborkám, légy szíves, segíts nekem egy vízes játékba. Hát a Nap biztos, hogy nem az, kizártuk.
0: A Jupiter?
1: Nem, a napot zártam.
0: Napot. Ja, a napot, várjál. A C-t, jó. Okay.
1: A C-t azt kizártuk, mi van Jupiter, Mars.
0: De miért zárod ki a napot, azt megkérdezhetem?
1: Á, mert nagyon meleg van.
0: Ja.
1: Felezzük meg, Robikám, mert halvány illatot.
0: De várjál, a kérdést értelmezd, Karina, még egyszer.
1: Értelmeztem.
0: Melyik bolygón kisebb a gravitáció, mint a Földön?
1: Melyik bolygón kis? Egyiken se.
0: De kisebb, mint a Földön. Kisebb.
1: Mondom, egyiken se. Hát hol, nem tudom. Tehát
0: Jupiter, Mars, Nap, Vénusz.
1: Van gravitáció, de kisebb, értem, te nem tudom, szívem, úgyhogy felezd be nekem, drága.
0: Felezni szeretnél?
1: Felezni szeretnék.
0: Jó, felezünk, és megmaradt a B a Mars, és a D a Vénusz.
1: Hát ez nagyon jó. Hát legyen akkor a Mars, ha nem, akkor így jártam.
0: Jó, megjelöljük a B-t, akkor megjelöljük a B-t. És helyes, a Marson kisebb a gravitáció, mint a Földön.
1: Na.
0: Szerencséd van, 15-15. Következő kérdés Sanyinak. Melyik, vagy nem, bocsánat, Karinának, mert az előbb Sanyi is két kérdést kapott. Karina.
1: Doblázott, igen.
0: A kérdés úgy hangzik, hogy az alábbiak közül melyik anyag sav? A. Ecet, B. cukor, C. só, D. olaj.
1: Ecet.
0: Az ecet, megjövök az át, és így is van, 16-15. Sanyi, te jössz! A ki híres teniszező A. Novak Djokovic, Tom Brady, Neymar, vagy Kobe Bryant?
2: Az A.
0: Az A.
2: Djokovic, azt
0: tudjuk. Novak Djokovic. Megelég az át, és így van, 16-16-ra szépültet, Sanyi. Jön a következő, ez viszont már Karinának jön. Mi a szén vegyjele? A, C, B, S, D, N, vagy bocsánat, hülyeséget mondok. A, C, B, S, C, N, D, O.
1: A C, ezt tudom, na ezt tudom. C.
0: C. Megjeljük az át.
1: Hát az át, igen. Tehát az át jelölt meg, hogy a C a vegyel, igen.
0: Jó, rendben, megjeljük az át, és így van.
1: Igen.
0: Gyönyörű. Szuper. 17-16-ra vezet Karina. Sanyi, mi a konyhasó kémiai neve? Kálciumklorid, nátriumklorid, káliumklorid, vagy magnéziumklorid?
2: Vagyis várjál. Várjál, azt mondja, hogy kálcium. Kálcium. Ajaj, mi ezt most? Vagy a kálium.
0: Na, mi a helyzet, Sanyi?
2: Igen, most azt hittem, hogy hirtelen megvan.
0: Kálcium, nátrium, kálium vagy magnézium klorid?
2: Nem, mindegy. A kálium. Nem a nátrium.
0: Kálium? Biztos?
2: Aha.
0: Nem szeretné segítséget kérni?
1: Nekem már egy sincs, úgyhogy...
2: Felezzünk?
0: Rendben. Hát nem segítem, vagy könnyítem meg a dolgodat. Mert a kálciumklorid és a nátriumklorid maradt meg A vagy B.
2: Kálcium és a nátrium?
0: Így van.
1: Tippel, Sanyi.
2: Ja, igen, jó, akkor mégiscsak amit előrszök. Akkor a nátrium lesz.
0: Megjelöljük a B-t?
2: Igen.
0: Megelők is helyes, így van. No, nátrium, jó, klorid. Én nem is értettem, hogy miért gondolkozol káliumon.
2: A nátriumra gondoltam amúgy elsőre, de...
0: Hát, Sanyi, nem... Sanyi. Most akkor az állás, az mennyi volt az előbb? Tizen... Segítsetek, 17-16 volt, akkor 17-17.
1: Igen.
2: 17.
0: Jó, akkor Karina. Mi az internetes böngésző? Photoshop, Chrome, Excel vagy Word?
1: A Chrome.
2: Na.
0: Rendben, Chrome. Helyes, 18-17. Sanyi, melyik eszköz méri a hőmérsékletet? A barométer, C hőmérő, vagy bocsánat, B hőmérő, C ampermérő, D mérleg.
2: Hát a B.
0: B a hőmérő, megjelölők is helyes. 18-18. Következő kérdés Karinának. Melyik vitamin képződik napfény hatására, Karina? A vitamin, C vitamin, D vitamin vagy B12 vitamin?
1: D vitamin.
0: Akkor a megelők a C-t, mint D vidénes.
1: C, mint D vitamin, igen. Oda kell figyelnem, basszus, nekem már nincs segítségem, elrontom, akkor
0: helyes. Helyes, 19-18 az állás. Na, az alábbi a közül, Sanyi, ki magyar énekes? Azaria, Drake, Eminem, vagy Ed Sheeran?
2: Mi Azariánk, ő magyar.
0: Így van, helyes. 19-19. Jön a következő kérdésem. Mire való a pendrive? Adattárolásra, főzésre, fűtésre, vagy rajzolásra?
2: Csináljuk egy kis mákos pendrive-ot.
1: Az jó. Te figyelsz, Sanyitól kérdezed, vagy tőlem?
0: Ez tőled, Karina, hát mondtam
1: tőlem
0: is.
1: Tőlem ez adat halászatra való, ez az A.
0: A. Megjelenik az át, és 20-19. Most Sanyi, ki volt a hunok legendás vezére? Attila, Árpád, Nimrod vagy Batukán. Na?
2: De azért várj.
1: Várj, és megzavartod a Batukánnal.
2: Aha, nem a, hát nem azzal. Ugye Árpád is vezér volt, de...
0: De ki volt a hunok legendás vezére?
2: A hunok. Nem, Attila lesz.
0: Jó, és akkor kijelöljünk meg. Attila, Árpád, Nimród vagy Batukán?
2: Egyes. Hát Nimród is magyar volt, de Batukán ugye...
0: Mondom, az hunok! Nem magyarok. Hunok!
2: Hunok.
0: A hunok, azok nem magyarok. Vagyis magyarok őseinek mondják, de...
2: De hát az ősei, igen. De az Attila lesz.
0: Akkor megjelik az át. Így van.
2: Igen.
0: 20-20 Attila volt, valóban.
1: Attila no. Hunok vezére.
0: A következő kérdés Karinának. Melyik hajó süllyedt el 1912-ben? A Bismarck, B Titanic, C Santa Maria, D Mayflower.
1: Szerintem a Titanic, a B.
0: Megjelenik a B-t, és így van, 21-20. Hát nagyon megy ez. Sanyi kérdés, ki volt Elvis Presley? Színész, énekes, pesgő vagy író? Ja, bocsánat, festő. Festő, csak
1: festő.
0: Festő márka is.
2: Nem neveztek el, Elvis pesgő nem volt. Amúgy mondhatnám azt is, hogy színész énekes, de egyébként énekes. Zenész volt, ugye, de amúgy jó pár filmben játszott.
0: Így van, helyes, 21-21. Nehezebb kérdésekkel kell visszatérnem, úgy érzem.
1: Igen, igen, tehát ez nagyon-nagyon gyengék az, hogy én néha itt a kémiában elvesztem, meg az irodalomban, de...
0: Jó, akkor következő kérdés, és ezzel lesz az utolsó kör, aztán zenérünk. Zenei kérdés, Karina. Melyik zenei stílushoz kapcsolódik a rap? A. Komoly zene, B. Hip-hop, C. Opera, D. Jazz.
1: Hát a hip-hop boys,
0: B. Jó, megérik a B-t, és így van. 22-21, és Sanyinak a, most ennek a körnek az utolsó kérdése. Mi az alábbiak közül melyik, a melyik szükséges a hang terjedéséhez? A. Vákum, B. Közeg, C. Napfény, D. Mágnes.
2: Ő. Ó, elég azért ezt így kicsit gondolni. Hangterjedés.
0: Vákum, közeg, napfény közeg. Vagy mágnes?
2: Vákum az, nem?
0: Hát vákum az...
2: Azzal ugye szippantunk valamit.
0: Igen, például.
2: Két. Nem a hangot. Tehát mi van? Napfény?
0: Közeg, napfény, vagy mi, mágnes.
2: Mágneses hangrezonancia, mágnes.
0: Biztos?
2: Mégis csak az, bár így egy kicsit, aha.
0: Jó, megjelik a D-t, és helytelen, mert a közeg, Sanyi rontott, közeg. Karina 22-21, igen, a közeg kell ahhoz.
2: Közeg, mint olyan az.
0: Igen.
2: Most az, mint közeg, az most mi? Az, hogy terjed a hang valahol.
0: Igen. Hát,
2: hogy, ja, hogy valahol tudjon terjedni.
0: Igen.
2: Ahhoz kell.
0: Nem baj, Sanyi, ezt elrontottad. Picit zenélünk, addig Sanyi feldolgozza ezt a traumát, és hamarosan jövünk vissza. Egy kicsit nehezebb kérdések fognak most már jönni így az utolsó fél órába. Kössétek fel a gatyát.

0: És folytatjuk a játékot. Most már jönnek a nehezebb kérdések. Sajnak van egy segítsége, viszont Karinának semmi. De Karina vezet 22-21-re. Na, a kérdés a következő. Hogyan nevez, és Karinától kérdezem, hogyan nevezték kedves kedve a homlokba hulló kis fodornői hajfürtöt? Még egyszer. Hogyan nevezték kedves kedve a homlokba hulló kis fodor női hajfürtöt? A. Huncutka. B. Mucika. C. Pöndörke. D. Tekercske.
1: Ez nagyon jó. Fokalmam nincsen. Na.
2: Várjál, valamelyik nem értettem. Huncutka.
0: Na, ide aranyos kis Mucikár.
2: Mucika.
1: Na szóval még egyszer sorolt fel a lehetőségeket.
0: Szóval A. Huncutka, B. Mucika, C. Pöndörke, D. Tekercske.
2: Pöndörke.
1: Hát,
0: hogyan nevezték kedves kedve a homlokba hulló kis fodornői hajfürtöt?
1: Hát a B-t kizárjuk, hát vagy a C, vagy a D. Hát a göndörke.
0: Pöndörke.
1: Nem, a pöndörke. Ja, nem pöndörke.
2: Nem göndörke.
0: Tével mondtam, nem pöndörke.
1: Akkor a D.
2: Pöndörke.
0: Tekercske?
1: Igen.
0: Megjelöljük a D-t.
2: Ráhangzik.
0: Nem tudom, most tekercske, biztos? Jelöljük meg?
2: Igen, van egy tippem.
1: Mucika.
2: Nem mondom meg. De van egy tippem, és lehet, hogy...
0: De nem mondhatod meg, Sanyi.
1: Mucika.
2: Úgyse kapok érte pontot.
1: Nem kapsz. Majd én kapok nullát, vagy egyet. Csorolj fel gyorsan még egyszer.
2: Rossz, akkor...
0: Na, mondom, újra, Sanyi, maradj csendben. Huncutka, Mucika, Pöndörke, vagy tekercske?
1: Hát legyen akkor a Huncutka.
0: Jelöljük meg az át.
1: Jelöljük meg az át.
0: Biztos?
1: Igen, biztos.
0: Megléljük az át, és helyes! Huncutkának hívták.
2: Én is erre gondoltam.
0: Nagyon ügyes. Jó, mi tehát akkor is 23-24-re vezet jelenleg Karina. Sanyi, szépíthetsz. Vigyázz, Sanyi, mert már két pontja van Karinának. A Sanyinak a kérdés. Milyen egységben mérik a hang rezgés számát? A. Tomban, B. Decibelben, C. Hertzben, D. Luxban.
2: Jaj, ez most komoly, mert igazából le tudom szűkíteni kettőre.
1: Én is kettőre szűkítettem.
2: Ugye azt elmondhatjuk, hogy a lux ugye az inkább a fényre vonatkozik. Őt egyértelműen. Így tehát le kell szűkíteni a hertzre és a decibelre.
0: Kérdés továbbra is az, hogy milyen egységben mérik a hang rezgés számát. Rezgés.
1: Megvan.
0: Te nem mondhatod. Csak
1: nem mondom.
0: Rezgés.
2: A
0: hertz,
2: mert a decibel az már a hangerős, vagy a... Nem, a hertz lesz a jó.
0: Megjelöljük a C-t, a hertzet.
2: Igen, hertz.
0: Megjelöljük a C-t, és így van. Szépített, Sanyi. 23-22-re, és mivel

0: hogy Karina első kérdést kapott, Sanyi másodikat, Sanyi, te kapod a következőt most. Hát ez a kérdés egy nagyon látványos kérdés, de megpróbálom úgy feltenni, hogy tudjál rá válaszolni, remélem, hogy sikerül. Milyen nőt ábrázol Munkácsi ismert 1873-as képe? A. Korsóvívő, B. Bordóruhás, C. rőzsehordó, D. gyermekét tartó nőt.
1: Ajaj, jó, akkor nincs köztem. Ácsi. Várjál, tehát akkor még egyszer.
0: Korsóvívő, bordóruhás, rőzsehordó, vagy gyermekét tartó nőt. 1873-as festmény. Annak idején, hát Munkácsi idejében mondhatjuk úgy, ez a festmény amúgy azért is volt aktuális, mert akkor a hétköznapi nők között is, bár a férfiak között is előfordult, hogy hordtak ilyen dolgot magukkal. És nagyon jól lefestette ezen a festményen azt a tájat, azt a képet, azt a nőt adon helyzetben, amilyen helyzetben tudta, hát most kimondom, cipelni ezt a dolgot.
1: Igen, amúgy én is erre gondoltam, hogy mert ugye a gyermekét tartani olyan festmény is van, de azt nem tudom, hogy Munkácsi, de szerintem van olyan festmény, de amúgy az a rőzsehordó lesz, igen.
0: Jelöljük meg a C-t?
1: Igen.
0: Jó, megjelöljük a C-t. És így van, rőzsehordó nőt ábrázol. És próbáltam most úgy segíteni, hogy nem a segítségemmel segítek, hanem csak körbeírtam, csak azért, igen, mert látni kell, és ez Karinánk is, ez nem segítség, ez az én segítségem.
2: De ez így volt helyes, úgyhogy ezt másképpen
0: helyes. 23-23 az állás.
1: Nem fogalmaztad át.
0: Ismét, igen, ismét döntetlen az állás. Na, a következő kérdés Karinának. Mi volt a neve George Stevenson első mozdonyának? A. George, B. Milord, C. Racket, D. Lokomotív.
2: A Lokomotív együttes van, azt tudom.
1: Igen.
2: Az megvan.
0: De George Stevenson első mozdonyának mi volt a neve? George, Milord, Racket, Rocket, úgy van írva, Racket, vagy Lokomotív, Locomotíve.
2: Szerintem a George, mivel saját nevéről nevezte el, de többi nem rémlik. Szerintem George.
0: Jelöljük meg az át?
2: Szerintem jelöljük.
0: Jó, megjelöljük is helytelen, mert a Milord nevet kapta az első mozdonya.
1: Én meg a Lokomotívra gondoltam.
2: Hát nem, mert a Lokomotív egy együttes, nem, tehát az biztos, már... hogy nem lehet, de jó, hát nulla pontot
1: kell kapni valakinek. Az együttes miatt valamitől lett a neve az.
0: 23-23 továbbra is az állás. Igen, mondja Csanyi, hagyla kifejteni.
1: Benne van a másik dalban is az én rózsám vasutas, és akkor a refrényben, hogy megy a Lokomotív, miközben, jaj, de nagyon, micsoda, az akatol a szív.
0: De ez nem a zenéről ugye, szólt, hanem az,
1: hogy... De a Lokomotívot nem azért kapta. Vagyis, hogy az nem annak az első
0: zenek volt. Nem, de ez George Stevenson első mozdonya. Na, a következő igen. Kérdés, Csanyi, neked.
1: Jöhet? Jöhet.
0: Ki volt a gyermek orvostan első tanára hazánkban? Idősebb Bókai János, Heim Pál, Söp Mérei Ágaston, vagy Korányi Sándor?
2: Ájjáj! Ájjáj! Ez se könnyebb.
1: Mindegyikről el van nevezve egy kórház.
0: Idősebb Bókai ugye... János, Heim Pál, Söp Mérei Ágoston, vagy Korányi Sándor.
1: Várjál, mert hogy ezek a kórházak vannak, az egy dolog.
0: Ki volt a gyermekorvostan első tanára hazánkban? Ez a kérdés.
1: Szerintem Heim Pál. Azért, mert róla van elnevezve gyermekkórház.
0: És azért ő biztosan az első tanár a gyermekorvostan. Van. Tehát a kérdés úgy hangzik, hogy ki volt...
1: Miért róla gyerekkórház?
0: Hát az egy dolog. De a kettő biztosan szorosan
1: összefügg. Azért, mert gyerekorvos volt. Mondjuk. De ezért lehet, hogy nem érdemelte
0: volna. De a kérdés úgy hangzik.
1: Azért, hogyha ő volt az első.
0: Ki volt a gyermekorvostan első tanára hazánkban? Tehát az orvostan első tanára hazánkban. Biztos, hogy Heim Pál volt? Azért, mert róla gyerekkórházat neveztek el?
1: Már nincs segítség a mond, ugye?
0: Azt hiszem, de neked a felező még... Felező volt már?
2: Nem, felezett már.
0: Felezni még...
1: De volt.
0: Volt, és az én segítségemet te kérted? Nem kérted szerintem külön Skarinak.
1: De amit az előbb mondtál, az
0: nem. De az nem segítség, az csak körbeírás, az ugyanannyi, mint most, így, hogy kérdezgetek itt vissza, vagy körbeírom a képet, hogy de az nem vagy az én segítségem. Leszek. Segítsek?
1: Hát segíts.
0: Segítek, nem Heim Pál. Tehát Heim Pál zárt ki, Heim Pál gyermekorvos volt, valóban róla neveztek el gyermekkórházat, de aki a gyermekorvos első tanára volt, az nem Heim Pál. Hát ez nagyon becsapós.
1: Akkor ez elvitt volna keményen, viszont így semmelyikre sem
0: tudok a maradékot. Idősebb Bókai János, Snöp Mérei Ágoston vagy Korányi Sándor.
2: Nekem lenne egy tippem. Köte
1: kellett lennie a gyerekgyógyászathoz, nem?
2: Nekem lenne
1: Bókai,
2: egy tippem.
1: Bókai az...
0: Nem néztem az órát, hogy a 3 perc leterte. Sanyi, tippelj!
1: Jobb legyen a söftérei.
0: Tippelj!
1: Hát el?
0: Tippelj! Ha nem tudod, tippelj! Idősebb Bonka János, Snöp Mérei Ágoston, vagy Korányi Sándor?
1: Várj meg, Korányi, hát arról is van kórház, de nem tudom, hogy még a többiek közül a gyerekgyógyászathoz kinek volt köze, mert csak kellett őket.
0: Nem gyerekgyógyász, a gyermekorvostan első tanára Magyarországon.
1: Ja, igen. Jó, de...
0: Ki tanította először az orvosoknak a gyermekorvostanról először Magyarországon? Idősebb Bókai János, Snöp Mérei Ágoston vagy Korányi Sándor?
1: Snöp, mindig Snöp Méreinek értettem. Snöp Mérei?
0: Tegyen úgy van ő. Írva, hogy Snöp Mérei Ágoston. CH ő Mérei Ágoston.
1: Mert ha nem, akkor meg lehet, hogy a Korányi. A Bókai, most azért, mert ő volt a idősebb Bókai.
0: Na, hát, idősebb Bókai János az A. Melyiket jelöljük igen, meg?
1: A Snöp Méreit.
0: Megjelöljük a Snöp Mérei Ágostont, és helytelen, mert idősebb Bókai János volt az első, aki
1: és
0: tanított.
1: Ő, igen.
0: Úgyhogy maradt 20... Hát mennyi volt az
2: 23.
0: 23-23. Jó. Akkor ránézek az időre, van még 6 percünk, pár kérdés még belefér, de eddig döntetlen. A következő kérdés... sünk, mindjárt mondom is.
1: Karinának
0: hol mossa a lepedőjét Ágnes asszony Arany János baladájában? A patakban, a kútnál, a Tiszában, vagy a teknőben?
2: Hát nem ismerem a balladát.
1: Épp pedig.
2: Úgyhogy tippelnem kell.
0: Sanyi ismeri, látom az arcán.
2: Látod az arcán, hogy ismeri. Hát, a Sanyi ilyen balladákat.
0: Sajnálj, hogy nem ő kapta ezt a kérdést.
1: Igen, sajnos ez könnyebb, mint a Snöp Mérei vagy.
2: Igen, könnyebb, mint a Snöp Mérei, szóval... édes jó Istenem, balladába. Hát teknőbe szoktak mosni, folyóba, a Tiszába, hát mit tudom én? Nem tudom, legyen a...
0: Patakú, Tisza vagy teknő?
2: A kútba biztos, hogy nem. Tisza vagy a te. Legyen a Tisza.
0: Megjelenik a cét, és helytelen, mert a patakban.
2: Patakban, hát, tisza patak, teknő, minden.
0: Sanyi, patakban hol használtad?
1: Hát Iluska is ott volt, tudod.
2: Hát jó, hát Iluska.
0: Na. Na látod. Sanyi, hol használták régen, az édes vízi piócák egyes fajait? A növénynemesítéseknél, a harcászatban, a gyógyászatban, vagy a szakácsművészetben?
3: Ó, együnk egy kis piócás csirkét.
0: Tudod, régen jött a piócás bácsi.
1: Ez anya, piócás ember.
0: És mit csinált a piócás bácsi?
1: Jött a piócás ember, például a szabóbakterhez, még valami irodalmi hasonlat, és nézzünk.
0: Igen.
1: És meggyógyította vele, kitívták akkor... ezek a pióták csúnyaságot az emberek.
0: Akkor testéből. Mit jelöljük meg?
1: Hát a gyógyászat.
0: Jó, megjeljük a C-t, és így van. 24-23. Sanyi vezet. Karina. Hogyan jutok hozzá valamihez, ha egy barter során szerzem meg? Pályázaton, sokoldalú alkú után, rövid lejáratú kölcsönnel, vagy cserével?
2: Cserével.
0: Megjelöljük a D-t, és így van, helyes, 24-24.
2: Húzzál vele, Sanyi.
0: Karina kapja a következő kérdést.
1: Ja.
0: Kinek a nevéhez fűződik az üzű sorozat? Jól olvasom? Ez most így...
1: Mi van?
0: Ja, züzű. Tehát nem üzű, züzű. Igen. Csók István, Poál László, Pór Bertalan, vagy Szőny István?
2: Züzű.
1: Hát ez megint festészet.
2: A züzű sorozat.
1: Visszalátó.
2: Csók.
1: Képzőművészeti.
2: Csók.
0: Az átjelöljük meg?
2: Igen.
0: Megjék az át, és így van. Csók István, az fűződik Karina. 25-24. Sanyi, ki minden idők legfiatalabb wimbledoni teniszbajnoka? Peti Sampras, Björn Borg, Stefan Edberg, vagy Boris Becker? Ezt tudnod hát, kell.
1: Ugye, teniszező, egyértelmű.
0: Na.
1: Nincs kakuk tojás.
0: Mondja.
1: Hogy melyik a...
0: Melyik a... Figyelj! Ki minden idők legfiatalabb wimbledoni... tehát ki minden idők legfiatalabb wimbledoni férfi teniszbajnoka? Tehát a legfiatalabb férfi teniszbajnok ezek közül. Peti Sampras, Björn Borg, Stefan Edberg, vagy Boris Becker?
1: Hát az Edberg és a Becker, nem tudom mennyi különbség van, az tudni, mert...
0: Hát ez a Boris Becker, vagy ez a...
2: Ki Becker, te?
0: Hát az biztos.
1: Edberg az lehet, hogy később jött Stefan.
0: Jó.
1: Igen.
0: Kit jelöljük?
1: Szerintem Boris Becker.
0: Boris Becker, D-t, megjelik a D-t, és helyes! 25-25, hihetetlen. Döntetlen lesz ez a mai műsor, úgy érzem. Utolsó kérdés, ez Karina kapja, egy percünk van. Az alábbi ismert énekesek közül kijátszotta saját magát Sándor Pár Ripacsok című filmében. Szörényi Levente, Somló Tamás, Zorán vagy Viki Dál Gyula?
2: Híha, ezt így elsőtöbb. Tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak.
1: Melyikben? Ripacsok?
2: Ripacsok.
1: De nem abban voltak a garasi?
2: Nem tudom, én ezt nem láttam a filmet, fogalmam.
1: Van az egyedül nem megy, de abban kijátszott még a
2: Somló Tamás.
0: Ez az eldöntendő, a megfejtett Karina tenyered. Ha nem, akkor döntetlennel zárunk. Viszont már 12 óra nulla van.
2: Vikidál Gyula.
0: Vikidál Gyulát jelöljük meg? Helytelen, igen. Mert Zorán. Döntetlen maradt. 25-25, kedves hallgatóink. Nagyon ügyesek voltatok, egy válveregedést megérdemeltek.
2: Köszönjük szépen.
0: Meg annál többet is, de összességében
2: jót játszottunk.
0: Így van, jönnek a déli hírek, aztán pedig Eszes István műsora. Maradjatok a Lépés Rádióban. Sziasztok!
2: Sziasztok!
1: Sziasztok, jó hétvégét!
4: Sziasztok, Radics Gigi vagyok, és sziasztok!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
6: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
7: Megjelent a kormány tagjainak feladatköre, Budapesten lesz a központja a Szabad Városok Szövetségének.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
7: Megjelent a Magyar Közlönyben a kormány tagjainak feladat és hatásköreit tartalmazó rendelet szerdán éjfél előtt. A közzétett jogszabálya miniszterelnök és a korábban bejelentett 16 miniszter mellett a kormányfő nemzetbiztonsági főtanácsadójának feladatait is pontosan rögzíti. A rendelet kiadása az új kormányzati ciklus egyik alapvető adminisztratív lépése, amely rögzíti az egyes tárcák és tisztviselők közti munkamegosztást. A dokumentum megjelenésével hivatalossá vált az új kabinett tagjainak pontos jogköre és felelősségi rendszere a következő időszakra. Nyilvános vitaanyagot tett közzé a Budapesti Corvinus Egyetem a felsőoktatás jövőjéről és az intézmény európai normákhoz illeszkedő, hosszú távú működési kereteiről. A javasolt modellben a jelenlegi kuratórium helyét egy öttagú egyetemi fenntartói testület venné át, amely a rektor mellett üzleti, társadalmi és nemzetközi akadémiai tagokból állna, közölte az intézmény. A tervezet értelmében minden akadémiai ügy kizárólag a szenátus hatáskörébe tartozna, amit külön jogszabályi garanciát biztosítanának az autonómia védelmében. Az egyeztetés alatt álló javaslat a 2025-ös híd stratégia része, célja pedig a nemzetközi versenyképesség és az uniós elvárásoknak való megfelelés. 10 amerikai város csatlakozott a Szabad Városok Szövetségéhez, Budapesten lesz a központja. Karácsony Gergely főpolgármester közösségi oldalán jelentette be, hogy a Budapestről indult kezdeményezés nemzetközi szintre lépett. Mint írja, 10 amerikai város is csatlakozott a Budapest, Pozsony, Varsó, Prága főpolgármesteri által létrehozott Szabad Városok Szövetségéhez. A főpolgármester közölte, hogy a szövetség pozsonyi csúcs találkozóján számos európai és amerikai városvezetővel volt alkalma egyeztetni. Állítása szerint mindenkit az érdekelt, mi történt Magyarországon, és mi volt ebben Budapest szerepe. A posztban felidézi, hogy a Szabad Városok Szövetségét még 2019-ben hozták létre. Közel 500 hazai előadó és zenekar tisztelek Bródy János 60 éves életműve előtt 2026. augusztus 9-én a Sziget Fesztivál nagy színpadán. A Bródy Dalok napja elnevezésű 5-6 órás produkciót Gerendai Károly, a fesztivál alapítója jelentette be a művész nagy színpados visszavonulása kapcsán. Az eseményen olyan ikonikus nevek lépnek fel, mint Szörényi Levente, Konz Zsuzsa vagy Azaria, felelevenítve az Illés, a Fonográf és az István a király legfontosabb dalait. A Novel Péter rendezésében megvalósuló ünnepiest különlegessége, hogy a fináléban a 80. életévét betöltő szerző is közönség elé lép. Az erőteljes nappali gomoly felhőképződés mellett ma több-kevesebb napsütésre is számíthatunk, majd délutántól megnövekszik a felhőzet. Több helyen várható zápor, zivatar. A déli eszelet olykor élénk, néhol erős, zivatarok környezetében viharos lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 25 fok között valószínű.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Reklám.
9: Társadalmi célú hirdetés következik.
10: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 1-8561-397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
9: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
11: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
12: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
13: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
14: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
15: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön.
16: And the beat goes on. Üdvözlöm! Eszes István vagyok. Köszöntöm rockzene történetével foglalkozó műsoromban. A beat valóban folytatódik, itt él velünk több mint fél évszázada. Műsoromban a pop és a rock érdekes pillanatait mutatom be, sok-sok régen hallott dallal. Kedves hallgató, a mai műsorom címe Brit invázió Amerikában. Szomorú és örömteli pillanatokat egyaránt tartogat ez az adás. A szomorú az, hogy a ma bemutatásra kerülő események tették hidegre néhány évre az amerikai pop és rock zenét, és sajnos megölték kedvenc zenei stílusomat, a duvab zenét. Ugyanakkor örömteli, mert a rock és a pop zene fejlődésének egy rendkívül fontos szakaszának lehetünk a részesei és fültanúi a mai és a következő adás. February 7th, kora este, New Yorki repülőtér. Leszállt a Beatles együttes repülőgépe, sok ezer fogszabályozós, síró, hisztériás és sikoltozó tinédzser üdvözölte őket. A Hotel Plaza előtt, ahol megszálltak, pedig Elvis halott, éljen a Beatles feliratú táblákkal fogadták őket. Történelmi pillanat volt. Amerika tinédzserei szinte egyik percről a másikra letaszították trónjáról a királyt, és a négy liverpooli proli srácot ültették a helyére. Majd kezdetét vette a brit invázió. Az angol zenekarok 1964 és 1967 között valósággal megbénították az amerikai rockzenei életet. A médiából úgy szólván teljesen kiszorultak az amerikai előadók, eltűntek az amerikai produkciók. A mai és a következő műsoromban bemutatom a brit invázió történetét, legfontosabb szereplőit, és sok-sok csodálatos és régen játszott zenét válogattam össze a műsorban.

önök Eszes István zenei válogatását hallják. A Beatles 1963. novemberétől uralta a brit karácsonyi zenei piacot. Decemberben a Top 20-ban 7, azaz 7 felvételük szerepelt. Menedzserük Brian Epstein a szigetországi piacot azonban kicsinek ítélte meg, ezért célként Amerika meghódítását tűzte ki. Amerika azonban nem volt kíváncsi rájuk. Úgy ítélték meg, hogy Angliából csak utánzatok jönnek. 1963 őszén Amerikába még a Beatles sem volt sikeres. Az első album felvételeiről a Capitol Records két opciót, de miután szakemberei meghallgatták az előbb játszott Please Please Me és a most lejátszásra kerülő From Me to You dalokat, nem kellett nekik.

Így a Beatles dalok kiadási joga a chicagói VJ kiadóhoz került, amely meg is bukott az első két kislemezzel. Így a most lejátszásra kerülő She Loves You kislemezt már a Swan Records adta ki.

szereted a duvab zenét? Akkor gyere el a honlapomra, a címe www.duvab.hu. Érdekességek a duvab mesebeli világából, és sok-sok zene várt.

ezen a faramuci helyzeten Sid Bernstein, amerikai koncertszervező segítette át a projektet. Szervezett a srácoknak egy amerikai turnét. Nagy meglepetésre a művészeték szent helyén, a Carnegie Hallban kívánta feléptetni a liverpooli csapatot. Ez szintén megegyezett az amerikai szuper tévésztárral, Ed Sullivannel, hogy szerepelteti a gombafejeket a show műsorában. Azután döntött így, hogy Londonban, a repülőtéren személyesen is meggyőződött a Beatlemania természetéről. Azt mondta erről egy interjúba, ez pont egy olyan tömeghisztéria, mint ami Elvis Presley idejében nálunk is volt. Közgazdász vagyok, engedjenek meg egy apró megjegyzést a pénzügyi háttérről. 1956-ban Elvis 3 fellépésért 50 ezer dollárt kapott ebben a műsorban. A Beatles most összesen 4500 dollárt. Ez nem zavarta Epsteint, neki a hírnév és a lemez eladás jelentette a várható nagy bevételeket. A Beatles együttes megérkezéséig összesen 2 brit szám vezette az amerikai slágerlistát. Hallgassuk meg ezeket, először Acker Birktől a Stranger on the Shore című dalt, utána pedig a Tornádosz együttes Telstar című dalát.

1963 telén az amerikai közönséget még nem érdekelte a Beatles. Az első három kislemezük és két albumuk gyakorlatilag visszhangtalan maradt. Epstein egy New York-i séta alkalmával döbbent rá, hogy az amerikai zene hangzásvilága jelentősen eltér az angol zenekarokétól. A Beatles legutolsó dalában, az I Want to Hold Your Hand című dalban már hasonló hangzást vélt felfedezni. Ezért úgy döntött, hogy az új évben ezzel a lemezzel próbálják meghódítani az amerikai piacot. A marketing szempontból tudatosan és kreatívan építették fel a Beatles belépőjét az új világban. A kampánynak azt a nevet adták, The Beatles Are Coming, és 50 ezer dollárt költöttek rá. Fokozott figyelmet szenteltek a sajtó megdolgozásának, így olyan amerikai lapok, mint például a New York Times vagy a New Yorker, melyeket korábban nem érdekelt a rockzene, most sorban hoztak cikkeket az angliai Beatles-mániáról és az angol popzene sikereiről. Az I Want to Hold Your Hand című lemez 1964. január 13-án jelent meg az USA-ban.

némi nemű ösztönzésre az amerikai és a New Yorki rádió diszjokék is elkezdték a számot folyamatosan játszani. A célpiac, azaz a tinik ráharaptak a csalira. A dal 1964. január 18-án felkerült a Billboard 100-as listájára. A következő héten már a harmadik volt, február első hetében pedig egy héttel a Beatles érkezés előtt letaszította a csúcsról Bobby Vinton klasszikus nagy dalát, a Mr. Lonely-t. Hallgassuk meg a csúcsról letaszított dalt, énekel Bobby Vinton.

Önök Eszes István zenei válogatását hallják. Az időzítés tökéletes volt. Az I Want to Hold Your Hand 7 hétig őrizte vezető pozícióját, majd átadta helyét a She Loves You-nak. Ezt hetekkel később a Can't Buy Me Love váltotta föl a slágerlista első helyén. Hallgassuk meg most ezt a dalt.

Az amerikai közönség 1964 elején szembesült először a Beatlemániával. A televízió akkor játszotta le a BBC The Mersey Sound című dokumentumfilmjét. És ez tetszett a tiniknek. Jól csörgött a lemezboltok pénztárgépe is. Az I Want to Hold Your Hand lemezből januárban néhány nap alatt 2 millió példányt, a Beatles pólóból 3 nap alatt 1 millió példányt adtak el. Üzletileg minden elő lett készítve. A műsorba később bekapcsolódó hallgatók kedvére elmondom, hogy a mai adásban az angol pop és rockzene invázióját mutatom be a 60-as évek közepén az Egyesült Államokba. A faltörőkos szerepét, és később az egész akció főszerepét természetesen a Beatles együttes játszotta. Mellettük azonban sok más angol énekes és pop együttes jutott szerephez. Közülök mutatok be most néhány dalt. Az első szám címe A Groovy Kind of Love, énekli Wayne Fontana, ez pedig a Chad and Jeremy Duo A Summer Song című dal.

és ezután jött a nagy belépő, az antré. Február 7-én síró és zokogó lányok százai búcsúztatták a gombafejűeket a londoni repülőtéren. Miközben a gép az óceán fölött repült, az egyik New York-i rádióadó ilyen szövegekkel hergelte a tiniket. A pontos idő most, Beatles idő szerint 6 óra 30. A zenekar tagjai éppen 30 perccel ezelőtt hagyták el Londont, már az Atlanti óceán fölött repülnek, útban New York felé. A hőmérséklet 32 Beatles fok. Na, ilyen előkészítés után a srácok február 7-én délután 13:30-kor érkeztek meg a New York-i repülőtérre, ahol több ezer fogszabályozós, síró és hisztériás tinicsaj üdvözölte az új bálványokat. A zenekar a Hotel Plázában szállt meg, a bejáratnál Elvis halott, éljen a Beatles feliratú táblákkal köszöntötték őket a várakozók. A felnőttek Amerikája két nappal később, február 9-én ismerte meg a zenekart, amikor Ed Sullivan tévésójából 5 dalt énekeltek el. Ezek közül 2-t most mi is hallgassunk meg. Énekel a Beatles, a számok címe All My Loving és az I Saw Her Standing There.

0: Ez az Ed Sullivan Show volt minden idők legnagyobb nézettségi műsora az amerikai televíziózás történetében. 74 millió ember nézte az adást. A szakemberek szerint ez a tévés szereplés fordulópontot jelentett a háború utáni amerikai kultúrtörténetben. A gombafejűek visszafonhatatlanul átformálták az új világot. A sikeres menetelés folytatódott. 11-én felléptek a washingtoni Coliseumban, másnap pedig a Carnegie Hallban. A politika is rávetette magát erre a tömeghisztériára. A brit követség tiszteletükre fogadást adott, az akkori brit miniszterelnök Sir Alec Douglas Home pedig már a beszédében is a zenekarral példálózott. Ilyeneket mondott: a Beatles az én titkos fegyverem. Ha bármelyik ország tartozik nekünk, csak azt kell mondanom, hogy csak akkor érkezik a Beatles, ha. Nem volt mindenki ennyire lelkes. A kritikusok egy része és a konzervatív sajtó persze fanyalgott. Zenéjüket barbárnak, szövegüket pedig analfabétának minősítették. A New York Herald Tribune szerint a Beatles siker 75%-ban publicitás, 20%-ban hajviselet és 5%-ban pedig lendületes sikítozás. A Beatles eközben elfoglalta slágerlistákat. Április 4-én az ő dalaik szerepeltek az amerikai slágerlista első 5 helyén, egy héttel később pedig a top 100-ban már 14 daluk jutott be. Ilyenre azóta sem volt példa a rock történelemben. A Beatles 1964 telén csak néhány hetet töltött az Egyesült Államokba, vissza kellett utazniuk Angliába első filmjük a Hard Day's Night-nak a forgatására. A Carnegie Hallban adott koncertjük után 3 nappal a Billboard című szaklap már arról cikkezett, hogy a Beatles nyomába inváziós csapatok fognak érkezni Angliából. Nagy-Britániának 1775 óta nem volt ekkora befolyása az amerikai ügyekre, írta az akkori újságíró, és igazából nem is tévedett. 1964-ben és 1965-ben az amerikai toplista első 100 helyén 52 hétig brit felvételek szerepeltek. Mai mesémet itt lassan lezárom, a brit inváziós csapatok megérkezéséről és sikereikről a következő műsoromban fogok mesélni. Előzetesen csak néhány név azok közül, akik a Beatles-t követve partra szálltak Amerikában 1964 és 65-ben. Cliff Richard, Searchers, Dave Clark Five, Jerry and the Pacemakers, Herman's Hermits, Hollies, Peter and Gordon, Nashville Teens.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
3: Bekérették Oroszország budapesti nagykövetét a dróntámadás miatt. Megszűnt a háború miatt elrendelt veszélyhelyzet.
4: Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
3: A Kárpátalját ért orosz dróntámadás miatt bekérette Oroszország budapesti nagykövetét a külügyminisztériumba Orbán Anita külügyminiszter. Megismételtem, hogy a magyar kormány mélységesen elítéli az orosz támadást, és elvárjuk a civilek elleni agresszió azonnali leállítását, közölte. A miniszter arra kérte a nagykövetet, hogy tegyenek meg mindent az azonnali tűzszünetért és a háború lezárásáért. Korábban heves orosz dróntámadások érték Ukrajnát és ezen belül Kárpátalját is. Robbanás rázta meg Munkácsot, dróncsapódott be Ungváron. Megszűnt 6 év után Magyarországon a veszélyhelyzet. Ezt 2020 és 2022 között a koronavírus járvány, majd 2022-től az orosz-ukrán háború miatt rendelte el az Orbán kormány. Az interneten elérhető nemzeti jogtár adatai szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra és humanitárius katasztrófára tekintettel kihirdetett veszélyhelyzetre hivatkozva. Orbán Viktor korábbi miniszterelnök 2022. május 24-én az 5. Orbán kormány megalakulása napján jelentette be, hogy éjféltől háborús veszélyhelyzetet hirdet a kormány a 2022. februárjában kitört háború miatt. Jövő héten Budapestre érkezik az Európai Bizottság magas szintű delegációja. A tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodhassanak a bizottság vezetőivel az uniós pénzekről, mondta Magyar Péter miniszterelnök. Közölte, Ursula von der Leyennel a magyar embereknek járó több mint 10 milliárd euró hazahozataláról kell megállapodni. Az előző kormány a magyar embereknek járó sok ezer milliárd forintot otthagyta az asztalon, és inkább eladósította az országot. Ezért most rendkívül rövid idő áll rendelkezésre a pénzek felhasználására, hangsúlyozta, Magyarországnak, az európai tagállamoknak és az európai intézményeknek is az az érdeke, hogy ez a pénz megérkezzen, hogy a magyar gazdaságot sikerüljön beindítani. Ezért biztos benne, hogy meg fognak tudni állapodni, és hazahozzák ezeket a pénzeket, jelentette ki Magyar Péter. Egy 27 éves jordán férfit fogtak el Budapesten, miután a gyanú szerint 2 éven át egy amerikai filmsztár bankkártya adataival hajtott végre illegális tranzakciókat. Mint kiderült, a férfi több mint 200 millió forintnak megfelelő összeget költhetett el, mire az FBI és a magyar nyomozók lecsaptak rá. A hatóságok szerint a csaló 2024-ben a Budapesten forgatott Nürnberg című film idején szerezhette meg a bankkártya adatokat. Az amerikai szövetségi nyomozóiroda és a Nemzeti Nyomozóiroda akciójában a nyomok végül egy 13. kerületi lakáshoz vezettek, ahol a rendőrök házkutatást tartottak és elektronikai eszközöket, valamint kábítószergyanús anyagokat is lefoglaltak. Az erőteljes nappali gomoly felhőképződés mellett ma több-kevesebb napsütésre is számíthatunk, majd délutántól megnövekszik a felhőzet. Több helyen várható zápor, zivatar. A déli és szelet olykor élénk, néhol erős, zivatarok környezetében viharos lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 25 fok között valószínű.
5: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
6: Társadalmi célú hirdetés következik.
7: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 1-8561-397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
6: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
8: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
9: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
10: www.hankozidigital.hu
11: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu
12: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu
13: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssej tartalmuk mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad, vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon, és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
10: A reklám után
1: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
10: És most így!

Hölgyeim és uraim, köszöntöm az amerikai slágerlistám. Eszes István vagyok, az önök zenei szerkesztője. Az amerikai zenei szaklap, a Billboard 1940. júliusa óta publikál slágerlistát. Ezek segítségével mutatom be egy-egy kiválasztott év legnépszerűbb dalait. Jó szórakozást a műsorhoz!

hölgyeim és uraim! A mai műsorunkban az 1967-es év egyes számú sikerdalait mutatom be a Billboard amerikai zenei szaklap korabeli listája alapján. A szerelem nyarának évében 19 dal érte el a lista első helyét. Mi volt a szerelem nyara? A szerelem nyara az egy jelentős társadalmi jelenség volt San Franciscóba 67 nyarán. Közel 100 000 ember, többnyire fiatalok, hippik, beatnikek gyűltek össze San Francisco Hyde Ashbury negyedébe és a Golden Gate Parkban. A háttérben a Monkees dala szól, a Neil Diamond által írt dal 67 január 1-től február 11-ig vezette a listát összesen 6 hét.

A Buckingham's Kind of a Drag című dala 67. február 18-tól két hétig volt listavezető. Az együttes, Chicago együttes volt, amely brit imást próbált felmutatni. Mick Jagger és Keith Richards által írt Ruby Tuesday dalt 67. januárjában adták ki, eredetileg a Let's Spend the Night Together lemez B oldalaként. Március 4-én érte el a Billboard lista első helyét, ahol egy hétig maradt. A lirai, melankolikus hangvételű szerzemény egy nőről szól, aki szabadon él saját szabályai szerint. A Supremes együttes Love is Here and Now You Are Gone című dalt 67. januárjában adták ki, és március 11-én egy hétig vezette a Billboard listát. Ezt a három dalt játszom most le.

and the lonely cry of faith. A Beatles együttes Penny Lane dala március 18-án egy hétig volt a Billboard lista első helyén. A dal Liverpooli utcára kapta a nevét, amely Paul McCartney gyermekkorának fontos helyszíne volt. Érdekesség, hogy a Penny Lane-t egy dupla A-oldalas kislemezként adták ki, a Strawberry Fields Forever-rel együtt, ami talán a rock történelem egyik legnagyobb kislemez kiadványának tekinthető. A Turtles együttes Happy Together lemeze március 25-től 3 hétig vezette a Billboard listát. Érdekesség, hogy több előadó visszautasította ezt a dalt, mielőtt a Turtles fölvette volna. Ez lett az együttes egyetlen listavezető dala, és talán a védjegyüké is vált. A dal vidám, fülbemászó dallama és szerelmes szövege népszerűvé tette a rádióállomásokon, és a mai napig a 60-as évek egyik emblematikus számaként tartják számon. Nancy és Frank Sinatra Something Stupid című dalát Carson Parks írta, és április 15-től 4 hétig vezette a listát. Ez az egyetlen apa-lánya duett, amely elérte a Billboard Hot 100 lista első helyét.

Supremes együttes The Happening című dala május közepén egy hétig vezette a listát. A dal az azonos című film főcímdala volt. Jelentősége, hogy ez volt az utolsó kislemez, ami még a Supremes néven jelent meg, utána az együttest átnevezték Diana Ross and the Supremes-re. A Young Rascals Groovin' című dala május végén 4 hétig vezette a listát. A dalt Cavalier barátnője inspirálta, akivel csak vasárnaponként tudott találkozni. A Respect című dalt eredetileg Otis Redding írta és énekelte 65-ben, de 1967-ben Aretha Franklin átdolgozta, és februárban rögzítette az Atlantic Studiosba. 67 áprilisában adták ki, és június 3-a és 10-e között 2 hétig vezette a listát. A dal a polgárjogi mozgalom és a női jogok himnuszává vált az amerikai faji feszültségek turbulens évében. A Respect 2 Grammy-díjat nyert 1968-ban.

Hölgyeim és uraim! Egy rövid időre szakadjunk el a zenétől, nézzünk körül, hogy mi történt a világban és Magyarországon ebben az évben. Mi történt 1967-ben Magyarországon és a világon? Magyarországon ekkor vezették be a GYEST, a gyerekgondozási segélyt. Ebben az évben már aktívan zajlott a felkészülés a 68. január 1-én bevezetendő új gazdasági mechanizmusra, amely nagyobb szerepet adott a piacnak a tervgazdaságon belül. A Magyar TV által rendezett második táncdalfesztivál az év egyik legfontosabb könnyűzenei eseménye volt. Itt olyan előadók váltak ismerté, mint Kovács Kati és Zalatnai Sarolta. Az év fontosabb magyar filmjei, Szegény legények rendezte Jancsó Miklós, Butaságok története Bacsó Pétertől és Szabó István Apa egy hét naplója című filme. Két könyv az év terméséből, Ottlik Géza Minden megvan, és I.S. Gyulától a Káron Ladikján. A világban április végén egy katonai hunta kerül hatalomra Görögországba, június 5 és 10-e között zajlik a híres hatnapos háború Izrael és négy arab állam között. Ebben az évben jelent meg Bulgakov könyve A Mester és Margarita, valamint Gabriel García Márqueztől a 100 év magány. Önök az amerikai slágerlistát hallják Eszes István szerkesztésében.

Association együttes Windy dala júliusban 4 hétig vezette a listát. A dalban a szólót Larry Ramos énekelte, ő egyike volt annak a kevés ázsiai-amerikai énekesnek, aki listavezető dalt tudott előadni abban az időben. A dal friss, könnyed hangzása, tökéletes volt a közelgő szerelem nyarához, amely 67 nyarán söpört végig az Egyesült Államokon. A Dorsey együttes Light My Fire dala augusztus elejétől 3 héten át vezette a listát. Az eredetileg 7 perc 6 másodperces dalt 2 perc 52 másodperce vágták a rádiók számára. A dal bevezetője Johann Sebastian Bach egyik művén alapult, a basszusvonal pedig Ray Charles Blueberry Hill című dalából merített inspirációt. A Beatles All You Need Is Love című dala augusztus végén 1 hétig vezette a listát. A dalt eredetileg az All World című globális tévéadás számára készítették, melyet 400 millióan láttak 25 országban.

Bobby Gentry Ode to Billy Joe című lemeze augusztus végétől 4 hétig volt a lista élén. A Mississippi Delta vidékén játszódó narratív dal egy fiatal srác öngyilkosságáról szól. Gentry a dalt a tudattalan kegyetlenség tanulmányának nevezte, és ez a dal indította el a karrierjét. Az atmoszférikus, folk alapú ballada újszerű volt a pop listákon. A Box Tops együttes The Letter című dala szintén 4 hétig volt a listák éllovasa. A Memphis-i együttesnek ez a nemzetközi slágere több mint 4 millió példányba kelt el. A The Box Tops az úgynevezett Blue Eyed Soul zene kiemelkedő képviselője volt ebben az időszakban. Lulu dala a To Sir With Love 5 hétig vezette október végén a listát, ez volt az év leg

legrosszabb listavezető dala. A dal az azonos című Sidney Poitier főszereplésével készült film betétdala volt. A skót énekesnő Lulu legnagyobb amerikai sikere lett, és ez volt az év egyik legemlékezetesebb filmzenéje.

November 25-től egy hétig vezette a Billboard listát a Strawberry Alarm Clock együttes Incense and Peppermints című lemeze. Hat kaliforniai tinédzser adta elő ezt a pszichedelikus rockdalt, mely később a Flower Power himnuszává vált. A Strawberry Alarm Clock tipikus egyslágeres csoda volt, amely tökéletesen megragadta az 1960-as év pszichedelikus hangzását. A Monkees együttes Daydream Believer dala 4 hétig volt a lista első helyén. Érdekesség, hogy kezdetben több előadós elutasította ezt a dalt. A Daydream Believer a Monkees egyik legmaradandóbb slágere lett, és 67-ben ez volt a második listavezető daluk. A Beatles együttes Hello Goodbye dalát Lennon McCartney írta, és december 30-án jutott föl a lista élére. Ez volt az együttes harmadik listavezető slágere 1967-ben. A Hello Goodbye a Magical Mystery Tour album egyik kiemelkedő dala lett, egyszerű, de fülbemászó dallamával és játékos ellentéteivel.

0: 7A.
1: Okay, you know what I mean? Like, don't get excited, man. It's because I'm short, I know.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
4: Leállítják a védett erdők kitermelését, vasárnap tartják az életmenetét Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Leállítják a védett erdők kitermelését és szigorítják az ipari szankciókat, írta Gajdos László élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. Hangsúlyozta, azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdők fa kitermelésére. Nem engedhetjük tovább a tarvágásokat, erdeink nem csupán faanyagot, hanem a jövőnket és a hazánk épségét jelentik, fogalmazott. Közölte, átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett végre az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. Szakmai körökben tiltakozást váltott ki, amikor néhány éve már rendeletben, majd a múlt év közepén törvény engedélyezte a tarvágást az őshonos fafajú, elsődlegesen természetvédelmi rendeltetésű erdőkben. Vasárnap tartják az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékező menet a Cipők a Dunaparton emlékműtől indul és az idősebb Antal József rakparton, majd a Karl Lutz rakparton halad. A program szerint az emlékezők a Cipők a Dunaparton emlékműnél gyülekeznek 15 óra 30 perctől, a menet 16 óra 30 perckor indul. A résztvevők az idősebb Antal József rakparton haladva érkeznek meg az embermentők elnevezésű nagy színpadhoz a Karl Lutz rakparton. A színpadon emlékező beszédet mond Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke. A fellépők között lesz mások mellett Molnár Ferenc Karamell énekes és Bíró Eszter énekesnő, színésznő. A biztonsági helyzet javulásával a Wizz Air május 28-ától újraindítja a Budapest és Tel Aviv közötti légi összeköttetést, közölte a légitársaság. A Wizz Air döntése az Európai Unió repülés biztonsági ügynöksége legfrissebb tájékoztatását követi, és tükrözi a légitársaság folyamatos együttműködését a nemzetközi és helyi hatóságokkal, beleértve a légi közlekedési és biztonsági szerveket, valamint a biztonságos üzemeltetés biztosítására irányuló kiemelt elkötelezettséget. Továbbra is szorosan figyelemmel kísérik a fejleményeket, és rendszeres kapcsolatban állnak a légi közlekedési biztonsági ügynökségekkel, a biztonsági hatóságokkal és a kormányzati szervekkel, írták. Belső vizsgálatot indított a MÁV csoport, miután egy utas fotóval bizonyította, hogy a Budapest-Eger-Kazincz-Barcika vonalon közlekedő autóbusz sofőrje szabálytalanul használta a biztonsági övet. A gépjárművezető a műszerfal figyelmeztető jelzését kijátszva, csak az öv csatját helyezte a foglalatba, magát az övet azonban nem csatolta be. Az érintett munkatárs az eljárás során elismerte a szabályszegést, amiért a munkáltatójától írásbeli figyelmeztetést kapott. A közlekedési társaság hangsúlyozta, hogy zéró toleranciát alkalmaznak a biztonsági előírások megszegésével szemben, mivel az utasok biztonsága az elsődleges szempont. Az erőteljes nappali gomoly felhőképződés mellett ma több-kevesebb napsütésre is számíthatunk, majd délutántól megnövekszik a felhőzet. Több helyen várható zápor, zivatar. A déli szelet olykor élénk, néhol erős, zivatarok környezetében viharos lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 25 fok között valószínű.
5: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
6: Társadalmi célú hirdetés következik.
7: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 1-8561-397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
6: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
8: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
3: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
6: www.hankozidigital.hu
0: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rakhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rakhoz.hu.
9: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
10: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmuk mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad, vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon, és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
11: A reklám után
12: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
11: És most indul!

Szóval beültünk ugye a Kia EV4-esbe, a sebességváltóról nem tettem említést, ezt el is felejtettem nektek mondani. A sebességváltó az úgy néz ki természetesen, hogy az ablaktörlő kar alá van elhelyezve egy kis karocska, annak a legszélét, hogyha előrefelé billenti vagy forgatja az ember, akkor lesz D-be, ha hátrafelé, akkor lesz reverse-be, és hogyha a legszélét befelé megnyomja, akkor pedig természetesen akkor jön a parkoló üzemmódunk, és az is egyértelmű, hogy ennél az autónál is a kormányoszlophoz közelebb van egy EV gombunk, az, hogyha megnyomjuk, akkor leáll az autó, aztán, hogyha még egyszer megnyomjuk, akkor pedig szépen beköszön az autó, illetve még azt sem említettem, hogy a kormányon van kettő darab kis kapcsolónként a kormánynál a vízintes küllök mögött, ez ugye a visszatáplálást tudod erősíteni, a motorféket, illetve az energia visszatáplálást, vagy erősíteni, vagy pedig ugye csökkenteni, tehát hogy szabadabban fut a gépjármű. Na akkor fordítsuk rá szépen azt a bizonyos D betűt, és aztán utána induljon a banzáj, ha minden igaz, szépen induljon a banzáj, hiszen lassan menni kéne. Na! Azt mondja, hogy irányjelzőnk tök jó halk, amikor berakod rükvercbe, akkor sípol, tehát jelzi is, hogy te most hátrafelé fogsz menni, és nem tudom mennyire hallatszik, vagy nem, de ilyen fura hangot ad az autón, figyeljetek, megyünk előre, ad hangot az autó, így is fura hangot ad az autó, megyünk hátra, ez a fura hang egy kicsit hangosabb lesz, és ez a fura hang, ezt tudjátok, hogy micsoda, hiszen már erről beszélgettünk, vagy beszéltem pontosabban, váltson P-be, hogyha megállt. Tehát, hogy ami fura hang volt, az természetesen az, hogy egy hanggenerátor ad ilyen kis búgó-zúgó hangot, hogy a gyalogosokat nehogy elgázol, tehát hogy észrevegyenek, meghajlítják egy gyalogosok, kerékpárosok, stb. Bármi. Ezzel kapcsolatban van még egy fontos dolog, és aztán majd beszélünk, hogy hogyan érzem magam, miközben gurul, csak még miért elfelejtem.

berakod rükverzbe, azaz tolató üzemmódba az autót, akkor képzeljétek el, kedves hallgatók, kedves emberek, hogy amikor tolatsz, akkor, hogyha valami hirtelen belép a látószögébe a radarnak, vagy keresztforgalom, vagy autó, vagy gyalogos, vagy bringa, vagy kutya, vagy macska, vagy bármi, akkor az autó saját magától elkezd fékezni. Tehát ő saját maga megállítja az autót. Ez biztonságilag először lehet, hogy megijesztő, de biztonság szempontjából zseniális. Aztán velem a Kia EV3-mal fordult elő, nem az EV4-jel, az EV3-mal fordult elő az, és ez az autó is tudja, hogy megyek az úton, nincsen, tehát hogy nem aktív az adaptív tempomat. Megyek az úton. Nyilván városi közlekedés szempontjából, ez nagyon fontos. Mentem az úton, a Róna utcán. És a Róna utcán ott ugye vannak a sok parkoló autó mindkét oldalon, viszonylag széles sáv, hiszen van egy kerékpársáv is kialakítva. Megyek az úton, a Róna utcában, szépen gurulok, hát egy durran ilyen 40-es tempóval, hiszen nem volt teljesen üres az út, de azért lehetett haladni. Durran 40-es tempóval haladok. Nagyobb követési távolságot szeretek hagyni, nézem az utat, nézem a forgalmat, nézem, hogy hogy viselkedik az autó, tök jól nagyobb követési távolság. És egy autó oldalról, ahogy közelített a Róna utcához, az egyik bekötő úton, bekötő utcában, elég nagy sebességgel érkezett oda. De ő már fékezett, viszont a Kia EV3 az olyat belesatúzott, és olyat belefékezett, mert ő azt érezte, illetve azt érezték a radarok, hogy oldalról jön valami nagy sebességgel, és mi pont oda érkeztünk volna. Tehát, hogy nehogy baleset legyen, ezért ő szépen belesatúzott. És már beszéltem talán korábban is erről, de ezért fontos, hogy te megfelelő követési távolságot tartsál. Mert ha jössz az én, hát úgymond seggembe, tehát jössz mögöttem pár centire, mert te annyira ügyes vagy, és olyan jó reflexeid vannak, na most, amikor a Kia EV bármelyik egy ilyet belefékez, úgy lezúzod az autónak a házát és a te autónak az órát, hogy az neked nagyon sokba fog kerülni, hiszen egy ilyen EV-s autónak az összetörése, az ugye hát attól függ, hogy most sérült az akkumulátor, vagy nem, de nagyon sokba is fog kerülni, hogyha úgy alakul ki. Tehát tartsunk nagyon követési távolságot, viszont az autó zseniális. Figyelj rád, megóv, hogy összetört, összezúz, sem magad, sem mást, ne okozzál balesetet, ne gázoljál senkit, sem.

Jó pofa, most kikanyarodunk erre a hepeupás útra, tudjátok, ahol szoktuk mindig tesztelgetni az autókat. Nem sportüzemmódban vagyunk, tök elektromos autó, nincsenek csodák, tök jó reagál. Gurulunk, megyünk, haladunk, szeretem. Megnyomod ezt a bizonyos kis gombot, ami a tempomat, és amit megnyomtad, ő már azonnal a tempomat. Most miért csípol? Hát mert 52 tempomatot nyomtam, és természetesen ugye 50-nel lehet haladni lakott területen belül. Azonnal hiszik ez az autó is, vagy legalábbis figyelmeztetni, nevezzük figyelmeztetésnek, viszont ugye ezt is már talán korábban említettem, hanem akkor most elmondom, hogy ezt minden egyes indulásnál, minden egyes újraindításnál, tehát amikor a motor, illetve az autót újraindítod, akkor ezt a menüben ki fogod tudni kapcsolni, tehát ha téged ez nagyon zavar, akkor beállítod úgy, hogy ne zavarjon téged. Viszont szerintem ez jó pofa, én ráadásul mindent szeretek így bekapcsolva hagyni, hiszen így fogom tudni összesülteni az autókat, hogy melyiknél mi hogyan reagál, mi hogyan működik, mi hogyan viselkedik. Szerintem a Kia EV4 egy nagyon jó autó, ráadásul az ülésen zseniális, nagyon kényelmes, az ülés fűtése pillanatokat felfűtötte, a kormány fűtése pillanatokat felfűti, tehát amikor ilyen reggeli hidegben elindulsz, akkor pillanatok alatt, tényleg szó szerint pár másodperc alatt már elkezd dolgozni, érzed, hogy melegíti a fenekedet és a derekadat is, ez nagyon fontos, tehát a deréknál is, sőt a hátad közepét is szépen melegíti a Kia EV4-nek az ülés fűtése. Szerintem mondom élhető, és ráadásul nem tudom, hallottátok-e, hogy jöttünk ezzel a borzasztó minőségi úton, Happy meg Hobán, és mit hallottatok? Hát azt hallottátok, hogy nem hallottatok semmit, ugyanis teljesen jól viselkedik a lenkés csillapítása, szerintem zseniális. És akkor most ide szépen félreállok, hiszen van egy benzinkút, ha minden igaz, akkor megpróbálok pumpálni a kerekekbe, vagy legalábbis levegőt belefújni a kerekekbe, de úgy látom, hogy ez nem fog sikerülni, mert pont nincsen kerékpumpáló részecske, vagy van, vagy nincsen, hát itt most nem látok. Na mindegy is, szóval a lényeg, Kia EV4 egy tök jó élhető autó, maradjatok velem, szeressetek, kövessetek, figyeljetek ránk, maradjatok velünk, ne menjetek messzire, hiszen nem sokára majd következik még bármi is, vagy akármi, vagy mit tudom, mit kell mondani.

mai főszereplőnk nem lesz más, mint a Hondának a hibrid Civic-je. És hát igazából a Civic az, az elmúlt évben egy kicsit így át lett rajzolva, kis ráncfelvarrás, kis megújulás, meg ilyesmi. És a hibrid hajtása egészen jól viselkedik, de erről majd később bent. Előről, amikor ránézel az autóra, akkor azt fogod észrevenni, hogy a lökhárító az egész magasra fölnyúlik a motorháztetőre, szó szerint majd, hogy nem szó szerint, tehát ugye nyilván nem rá, hanem elé. Tehát a lényeg az az, hogy a motorháztető az teljesen el van különítve, és egészen magasan az autónak az első vonala fölött fog befejeződni. A hűtőmaszkunk az egy kicsit érdekes, zongoralak fekete a fölső, ami a rendszámtábla fölött van. Természetesen van benne egy óriási nagy Honda logó, a rendszámtábla alatti rész az pedig matt fekete betétet kapott. Az autó egyébként bordó, vagy vörös, vagy nem is tudom micsoda, inkább ilyen bordós-vöröses árnyalatban pompázik, nagyon szép. Zongoralak fekete tükrökkel, illetve a lökhárítónak az alján az a bizonyos kis hát diffúzor vagy belépő él, az középen a hűtőmaszk alatt zongorlak fekete, egyébként meg matt fekete fényezést kapott. A lámpánk az nagyon érdekes, azt megszokhattuk már, hogy a nappali menetfény az nagyon sok autónál ilyen vízszintes vonal ugye az autó széle felé, illetve ott szépen lekanyarodik, ezúttal is így van, de nagyon sok autónál úgy szokott tenni, hogy maga a nappali menetfény lesz az irányjelző. Ebben az esetben a Honda Civicnél ott a nappali menetfény alá beraktak még egy kis LED csíkot, és az lesz maga az irányjelzőnk, ez jó pofa. Nincsen ködlámpánk, viszont van a kerék fel ilyen kis belépő él, ahol ugye átsuhan a levegő, átszalad a levegő. Egyrészt légellenállás, másrészt ha kell, akkor akár a fékeket is tudja hűteni. Eljövünk oldalra, azt fogjuk látni, hogy a motorháztető, amit már említettem, az egyébként egészen durván előre nyúlik, tehát egész hosszú az autó. Nagyon szép vonalvezetése van a Civicnek, ezt már megszokhattuk korábbról is. Csapott ilyen kis kupés háta van, óriási spoiler egyébként ahhoz képest, hogy egy kupés, és a spoiler ezúttal természetesen az autónak a végénél, ahogy elindul lefelé a hátsó vonalvezetés az autónak, ott a hátsó lámpa fölött a csomagtér ajtót, ahogy így elválasztjuk az üvegtől, illetve az üvegrészt, oda került a spoiler, ami zongorlak fekete érdekesség, egyébként ez így, ebben a formában. Cápa 20 antennánk az ugyanolyan színű, mint az autó, és van egy óriási nagy tetőablak az autónak a tetején, ez is egyértelmű. Továbbá zongorlak fekete lesz maga a kis küszöbünk, ami nem az ajtókon van rajta, hanem az ajtók alatt, tényleg szó szerint egy kis küszöb, nem is annyira kicsi, és ez egészen markásan kiáll, légellenállás, stb. A felnink az 5 küllőből áll, pontosabban 5 pár küllőből áll, és ez is színű. A kilincsünk az ugyanúgy, mint az autó, az vörös színű, és zongorlak fekete lesz a B-oszlop.

hátul, hogyha ránézel az autóra, akkor azt fogod látni, hogy a lámpa az elindul befelé középre, de nem fut teljesen körbe, mármint, hogy nem fut teljesen át keresztbe, és az irányjelző az ezúttal egy teljesen külön kis részt kapott, még az oldal lemezen, még a ködlámpa, illetve a féklámpa, az pedig már magán a csomagtér ajtón fog elhelyezkedni. A lámpa egyébként úgy néz ki, hogy ez a felső vonal, ami mondom, nem fut teljesen keresztbe, az egy kicsit így emelkedik az autó közepe felé, és ezáltal ugye a spoilerünk is egy kicsit emelkedik az autó közepe felé. Hátul természetesen a spoiler alatt ott van a Honda logó, és az autónak a bal oldalán van egy Civic feliratunk, míg a jobb oldalon pedig egy EHEV feliratunk, ami ugye hibridségét fogja mutatni az autónak. Alul nem zongoralak, hanem matt fekete betétet kapott a lökhárító, és én kis diffúzoros, három kis kilépő élt kapott. Na nézzük, akkor benyitunk a csomagtérbe. Nem elektromosan nyílik a csomagtér, hanem manuálisan. Egyébként egész jó pakolhatónak tűnik, és ami érdekessége, hogy a maga ez a kis kalaptartó rész, ilyet nagyon ritkán lehet látni, ez a kalaptartó rész, ez oldalról fog kinyúlni. Erről majd csinálok videót, ha nem felejtem el, hogy oldalról nyúlik ez a kis kalaptartó rész, és ezt valahogy ide be lehetne akasztani, vagy be lehet akasztani, hogy ez az, így már jóval rájöttem, na, itt van neki egy külön kis helye, ahol szépen fölakasztod, ez szerintem egyébként nagyon különleges és nagyon jó pofa megoldás. Csomagtér egyébként ugye nem olyan nagyon mély, de alá azért még tudsz pakolni dolgokat, itt van a kerékhőr, illetve az elakadási jelző, meg láthatósági mellé még ilyesmi, illetve érdekesség a csomagtérnek, hogy nem teljesen sima, hanem az üléseknél így meg van emelkedve, hiszen oda lehet berakva az akkumulátor az ülések mögé, a hibrid akkumulátor. Az üléseink, a hátsó üléseink azok egyharmad, kétharmad arányban nyitódnak, csukódnak lefelé, és ezúttal a kétharmad rész az van a vezető mögött. Egyébként egész jó pakolható, óriásan nyílik a csomagtér, és azért szerintem egy 3-4 bőröndet csabelet tudsz pakolni. Manuálisan nyílt, persze, hogy manuálisan is csukódik. Na majd akkor mindjárt beszállunk az autóba, és folytatjuk belülről.

0: És nem folytatjuk most, ugyanis az jutott eszembe, hogy mi lenne, hogyha több hét, mint autó, tehát hogy így az autókat mostantól úgy döntöttem, hogy még több részre fogjuk szedni, és akkor egy adáson belül a következő hetekben már az is lehet, hogy nem csak két autóval, hanem akár hárommal is fogtok találkozni, most viszont beszélgessünk Sanyival.
1: Egyszerűen nincs megállás, múlt héten kihagytuk, mert ugye annyi dolog volt itt hirtelenjében, hogy Sanyi meg a kütyű nem fért bele, de nincs megállás, és hát Sanyi itt van a vonal másik oldalán. Szervusz Sándor!
2: Ho-ho, hello, sziasztok, hello István, üdvözöllek téged és persze mindenkit.
1: Na figyelj, Sanyikám, szoktunk beszélgetni itt közlekedésről, kütyükről, meg minden ilyesmikről, és az előbb miközben még itt felvettük egymásnak a telefont, röviden azt mondtad, hogy neked most eszedbe jutott egy olyan téma, illetve olyan tapasztalatát itt az elmúlt napokban szerintem onnan jutott eszedbe, hogy mondjuk kimész a Szénatérre, vagy elmész a Moszkva térre, vagy elmész bármelyik óriási nagy térre, vagy parkba, vagy ilyesmi, és hogy hogyan tájékozottok ti, látássérültek vakok. Ez lesz tényleg a mai témánk?
2: Ez lesz, és nagyon friss az élményem. Ugye meséltem neked is, meg a hallgatóknak is, hogy új helyre költöztünk, itt Budapesten, ugye a 20. kerület, és hát nyilván én ilyen örök mozgó vagyok, és próbálom felfedezni a környéket. Meg hát nyilván az önállóságomat azt nem szeretném, hogy csorbuljon, én is szeretek egy kicsit ugye elmenni, kiszellőztetni a fejem, stb. És hát elmentem, vásároltam is, lottót is adtam fel, és visszafelé, hát úgy eltévedtem, pedig én azt gondoltam magamról, így 51 évesen, meg hát most is azt gondolom, hogy viszonylag én azért jól közlekedem, mindig is érdekeltek a közlekedési kihívások. Na most olyan helyen jártam, ahol egy ilyen sétáló utcaszerűség van, az is valójában sétáló utca, és óriási tér. És azt szeretném kérdezni a drága hallgatóktól, tapasztalatok begyűjtése alapján, hogy mit lehet tenni, mik azok a támpontok, amihez tudtok és tudnak a látássérültek igazodni nagy tereken. Mert ugye ahol mondjuk van simán járda, van útkeresztül, és akkor átmész ugye egyik oldalra a másik oldalra, van a járdának folytatása, de itt a sétáló utcákban esetleg a díszburkolat van, az elején, meg a végén, azon kívül semmi, mindenhol máshol üzletek vannak, és én úgy elkampajogtam, hogy gyakorlatilag egy ilyen 400 méter, és akkor már kellett a telefonom segítsége, hogy hol is járok, helyzetfelismerő, lazarilló, meg mit tudom én, mert egyszerűen nem volt ismerős a környék, hál' Istennek nem estem kétségbe, nem estem pánikba. Nyilván nem volt senki a közelben, akitől meg tudtam volna esetleg kérdezni. Jött egy autó, megállt ott az egyik kereszteződésnél, mondom, oda megyek, bekopogok, de hát nem nyitott ajtót, se ablakot. Ha.
3: Voltam New Yorkban, reptéren Londonban, Berlinben lassú volt fény, én bolygott Amsterdam, és esett Márekes, Párizsból SMS,

0: nem tudom, hol lakom.
1: Figyelj, Sanyi, egyébként ez egy nagyon fontos dolog, amit mondasz, és igazából most miközben beszélgettél, azért maradtam csöndben, mert pont azon gondolkodtam, hogyha mondjuk én látássérült lennék, tehát nem látnék semmit. És tényleg ilyen abszurd, tök kicsi példa, az ember kijön a Moszkva téren a metróból. Ugye felhoz a mozgólépcső, eleve, ugye ott is meg kell találnod, hogy hol jutsz ki, hiszen van három kijárata, ahogy felérsz a mozgólépcső. Jobbra, oldalra, meg szemből kettő, ugye ott középen nem tudsz kimenni, de szemből két oldalon. És amikor kijössz a Moszkva térre, akkor ugye most tényleg az vagy, egy rohadt nagy betonplacot fogsz találni, ahol most már ugye a fákat is kivágták, eltüntették, a régi körforgó, illetve a régi hagyományos óra az eltűnt, a lépcső, ami ott a sarokban volt, a bal felső sarokban, az ott onnan eltűnt, a villamos forduló már nem úgy van, mint régen volt, tehát amit mondjuk én például gyerekkoromban emlékszem rá, de ha csak most kerülnék oda, én tényleg ugyanaz van, amit te mondasz, hogy fingom nem lenne, hogy mi alapján is merre indulnak el. Oké, hogy hallod az ajokat, hogy mondjuk a jobb oldalról jön ugye a...
2: Az egy volt támpont,
1: igen. Hát igen, de hogyha mondjuk nem egy akkora téren van az ember, mint mondjuk a Moszkva téren, hanem te is, ahogy mondtad, egy nagyobb felület, egy nagyobb tér, akkor ha nincsen járda, hanem, mármint hogy nincsen külön zöld felület és járda, hanem az egész csak egy nagy betonplac, akkor mi lesz a támpont? Tehát akkor még azt sem tudod csinálni, hogy mondjuk a fehér bottal a járdának a szélét azt ugye érzed, meg a füvet érzed, és akkor azon végig tudsz futni. De ha ez sincsen, akkor tulajdonképpen akármelyik irányba indulsz el, mindig csak a kopogást hallod, hogy a bot, meg érzed, hogy keményre, kemény, és egyébként tök nevetséges, vagy tök fura, de még az is elképzelhető, hogy te ott járkálsz majd körbe-körbe órákon keresztül, és azt hitted, hogy már mentél 400-500 kilométert, közben csak ott toporogsz 5 méteres körzetben.
2: Így van. Hát gyakorlatilag, ahol elbeszéltettem a támpontot, én onnan egy ilyen 300 méterrel túlmentem, nem is értem, halálkomban, a mai napig sem értem, hogy ez hogy történhetett meg.
1: Hát nem néztél eléggé körbe.
2: Nem néztem körbe, ez igaz. Ne ez ugye. Igaz egyébként. A aluljárókra visszatérve, a látóknak is sem könnyű, mert most már nem az van, hogy mondjuk ki van írva például az Árpád hídnál, hogy mondjuk Váci út felé szeretnél menni, vagy mit tudom én, a egyes villamos, akár még Bécsi út irányába, vagy a Kelenföld irányába, hanem Békijárat, Eszkijárat, meg ilyesmi. Tehát nem is értem, hogy ez miért jó.
1: Hát kevesebb betű. De kevesebb betű, tudod, mert mire kiírod, hogy Váci úti kijárat, az sok betű, és a Békijárat, az ugye mennyivel könnyebb, vagy egyszerű pontosabb, vagy rövidebb. Ennyi. Takarékoskodás van, Sanyi. Annyira takarékoskodás van, hogy szerintem akkor ugye azt mondtad még, mielőtt beszélgettünk volna, hogy a hozzád hasonló sorstársaidat kérjük meg, hogy szóljanak hozzá a rádiónak akár a közösségi média felületein, akár itt a begurulva közösségi média felületein, hogy ők hogyan tájékozódnak.
2: Tényleg érdekel, és tényleg kérem a segítségeteket, és meg is köszönöm.
1: Na akkor kedves emberek, ti írjatok, mi meg Sanyi búcsúzunk, mert lejár a munkaidő, ja nem, a műsoridő.
2: Műsoridő.
1: Szia, Sanyi!
2: Köszönöm, szép napot és jó utat mindenkinek, sziasztok!

0: kedves szíved!
1: És el is érkeztünk már is a kütyű részhez, és ez a kütyű, ez ma egy elég érdekes kis kütyű, hiszen egy vérnyomásmérős okos órával érkeztem ma. De ez a vérnyomásmérős okos óra, ez nem olyan, mint például akár, amit a nagy koreaiak, meg a nagyon híres kínaiak forgalmaznak, tehát itt nem optikailag méri a kis vérnyomásodat, hanem fölteszed a csuklódra, megtalálod a megfelelő pozíciót, ennek megvan a helye, hogy hova kell elhelyezned pontosan ezt az órát, szépen beállítod a kis csuklócskádra, a békazárral, illetve a kis gumipántot visszapattintva azzal rögzíted a kezedre, és képzeljétek el, kedves emberek, hogy ezúttal ez az óra, ez úgy méri a kis vérnyomásodat, hogy fölpumpálja magának az órának a belső részén, tehát ami a csuklóthoz csatlakozik, ott van egy ilyen párna, egy ilyen felfújható kis gumipárna, ezt szépen felpumpálja, egy elég érdekes kis hangot adva, majdnem egy percig, és akkor közben méri a te kis pulzusodat, és ebből, ugye ebből a kettő, egyrészt a nyomás, másrészt a pulzus számból ki fogja számolni, hogy mekkora a te vérnyomásod, illetve milyen a te vérnyomásod. De ez az óra, ez egyébként annyiból nekem baromira tetszik, hogy mondom, egyrészt nem optikailag, hanem tényleg fizikailag méri a vérnyomást, másrészt, ugye egyrészt az FDA által engedélyezett oszcillometriális vérnyomásmérő, tehát azt tartalmazza, CE minősítésű, ezek után mind utána tudtok olvasni az interneten, most nem kezdem húzni az időt ezzel, mert mire ezeket elmagyaráznám itt, addigra is telne az egész műsoridőnk, nem akarom ezzel húzni. Viszont ami sokkal fontosabb, és ezt mindenféleképpen meg kell említeni, hogy be tudod állítani, hogy milyen sűrűn méri a te vérnyomásodat, 30 másodperc, 1 perc, 2 perc, 5 perc, naponta egy, stb. Nekem most van némi problémám a vérnyomásommal, ezért én most úgy állítottam, hogy 2 óránként méri. Éjjel-nappal 2 óránként méri, és ezt egyébként a naplózza is, tehát az van, hogy amit lemért, amit rögzít, azt szépen a kis egyrészt magában a telefonban, illetve magában a készülékben, az órában is, majdnem elszóltam magam, hogy telefonos applikáció, de még nem tartunk oda, majd mindjárt. Tehát egyrészt a magán az órán is tárolja, másrészt pedig ugye van hozzá egy nagyszerű kis alkalmazás, és az applikáción keresztül is a te kis adataidat ugye karban tartja szépen. És ami jó pofa, hogy nyilván megadod a te kis személyes adataidat, tehát hogy férfi vagy, vagy nő vagy, vagy nő vagy, vagy férfi vagy, azon kívül magasság, súly, stb. És ehhez képest ő ki fogja neked számolni, hogy milyen lenne az ideális vérnyomásod, és ahhoz képest ugye majd szépen bekalibrálja, hogyha magas, akkor vörös tartományban mutatja, hogy alacsony, akkor zöldbe megy át. És hogy összességében nagyon jó, mert hogy tényleg tök kényelmes.

és a vérnyomás mellett még a vér oxigén szintet, vagy akár csak egy sima pulzusmérést is tudsz vele abszolválni, vagy végrehajtani, és egyébként nagyon jó pofa, hogy ez a belső manzsetta méri, még egyszer mondom, illetve ami nekem nagyon tetszik az órában, az nem más, mint ez a korábban már említett békazáras megoldás. Ez ugye egy biztonsági zár, ez a békazár, ez általában a fémszíjas óráknak a sajátossága, itt természetesen nem fémszíjról beszélünk, hiszen ott alul ott van az a kis felfújható kis balonocska, ezért ez egy ilyen gumiszíjat kapott, és a békazárnak a végén, ami ugye kilóg kis darabocska a szíjból, az pedig kapott egy ilyen kis patentot, amit a gumi szíjnak a kis lukacskájába fogsz szépen belepatintani, és így fixen ott marad az óra, tehát nem is tudod elhagyni sem, meg ilyesmi. Ez szerintem nagyon jó pofa, illetve nagyon fontos. Vérelmes rezgéseit érzékeli a pontos eredményhez. Aztán a valós nyomás az ugye sokkal jobb, mint az optika, ezt nem kell magyaráznom. Azon kívül egyébként tudod párosítani természetesen a telefonodnak az olyan applikációt is be tud állítani, mint amilyen üzenet érkezett, Facebook üzenet érkezett, Instagram üzenet érkezett, stb. Ezeket mind be tudod állítani, és akkor figyelmeztet az óra. De figyelmeztet az óra akár arra is, és ez zseniális, én egy csomószor elfelejtek megfelelő folyadék mennyiséget bevinni a szervezetembe. És amikor úgy érzi, hogy már régen ittam, ezt is így méri folyamatosan ilyen különböző kis paraméterek, te kis csuklodon keresztül, akkor figyelmeztet, hogy figyelj, ideje lenne vizet inni. És ezeket a figyelmeztetéseket is be tudod állítani, úgyhogy mondjuk csak 5 másodpercig jelenjen meg, hogy ugye kevésbé fogyassza az akkumulátort, be tud állítani, hogy 30 másodpercig, vagy 15, vagy 10, vagy akár 1 percig, vagy akár még tovább jelenjen meg az aktuális információ az órának a képernyőjén, és ez ugye nyilván az akkumulátor töltöttséget minél tovább világít ugye maga a kis kijelző, annál inkább fog fogyni ugye az akkumulátor. Bevallom őszintén, hogy a héten hoztam el, most csak egy pár napig van sajnos nálam tesztelni, mert egyébként nem olcsó a készülék, de nagyon hasznos és nagyon jó, és egyszerűen valahogy majd meg kell beszélnem, hogy ezt hosszatávon is tudjam tesztelni, de hogy nagyon tetszett az, hogy amikor először ugye felvettem, akkor nyilván egész nap nyomogattam, tehát én megállás nélkül nem kapcsoltam ki a képernyőt, és így is durván egy ilyen egy napot kibírt az akkumulátorra. Hogyha ilyen közepes beállításokkal, tehát nem az, hogy 5 másodperce felvillan valami, én most úgy értettem, hogy durván ilyen 30 másodperc állítottam, hogy az legyen, amíg a képernyő pihenő állásba nem merül a végén, illetve én most ugye, ahogy mondtam, 2 óránkénti automatikus vérnyomásmérést állítottam be rajta, és így, ahogy én nézem, így egy olyan 4-5 napot ki fog bírni az akkumulátorra, ami szerintem jónak mondható, viszont hogyha ezt leteszed 5 másodpercre, meg akár ritkább mérésre, akkor akár egyébként a hivatalos információ szerint akár majdnem 2 hetet is kibír az akkumulátorra. Nagyon jó pofa, nagyon érdekes, viszont van egy fontos dolog, amit a vérnyomás mérésnél neked mindenféleképpen figyelembe kell venned.

Az óra figyelmeztet téged egy perc, illetve pár másodperccel, amikor mérnie kell. Elvileg most mindjárt 10 óra van, és elvileg 10 óra, akkor ennek az órának majd el kellene kezdeni mérni, hiszen be van állítva. És az, amire figyelned kell, hogy amikor mér az óra, akkor neked nem szabad így mozognod, és az a legjobb, hogyha a szíved magasságához így szépen fölteszed a kis kezedet, majdnem egy vonalba a szíveddel, és akkor ugye ekkor lesz a legpontosabb mérése, mert ha lóg a kezed, meg hogyha közben dolgozol, meg mozogsz, meg stb., akkor ugye lesz egy kis csalás, de hát ezt ugye tudjuk, hiszen hogy mikor elmegyünk a házi orvoshoz vérnyomásmérésre, ott is ugye mindig azt mondják, hogy rakd le a kezedet, pihenjél, lazítsd el magad, ne beszélj, ne mozogjál, ha lehet, ne köhögjél, stb. És egyébként magának készüléken kettő darab gombunk van, ezzel tudsz menni így a menübe, kibe, illetve ugye a menü rendszeren belül is ezzel tudsz menni, és érintőképernyős. Most például pont arra figyelmeztetett az óra, hogy ideje vizet inni. Én azt mondom neki, hogy rendben, bár mondjuk most pont nem fogok vizet inni, de mindegy is. Most figyelmeztetett, hogy az irigyek már egy pár kortyot, mert már megint beszélek egy perce, vagy pár perce, és akkor ezt itt elfelejti. Aztán, ami nagyon jó pofa ebben a kis applikációban, hogy ott tényleg mindent, a mozgásodat be tudod állítani, az alvás ciklusokat le tudod ellenőrizni. Én például most csináltam, hogy ott valamelyik nap, ugye volt a Bárdi autónak egy kiállítása a Hung Expo-n, és ott egész délt sétálgattam, szépen beállítottam, hogy hát akkor most a mozgás az séta lesz, és egyrészt tehát rögzítette, hogy hány lépést tettem meg, hogy ez mindez hány kilométer, és másrészt pedig ugye a Google Maps-el van összekötve maga az applikáció, és azon belül még végig tudtam utalag nézni, hogy éppen merre jártam, hogy hol, meg mit csináltam, meg mikor álltam, meg egy pár másodperce, vagy akár egy perc, és amikor te megállsz hosszabb időre, akkor nem az, hogy megszakítja, hanem csak pauze módba, tehát hogy ugye ilyen kis szüneteltetést eredményez, és most figyelmeztet, hogy mérni a vérnyomást, figyeljetek, 4 másodperc, maradjak nyugodtan. És mindjárt felfújja. Milyen hallottok ilyen búgó hangot? Én most ugye beszélek közben, meg mozgok közben, tehát ez nem lesz egy pontos mérés, de már érzem a csuklom, hogy elkezdi szorítani. És egyébként ugye egészen keményen rászorítja magát ezt a kis felfújható párnát a csuklóra, és akkor úgy méri, és egész hosszan méri, hallhatjátok, még mindig zúg. És közben mutatja, hogy hol tartunk, hány száz vagy hány tíz mmHg-nál tartunk, hiszen abban mér, és akkor eddig most szépen elengedi, ilyenkor visszafújja, és már is kéri, hogy mekkora te vérnyomásod, hogy ennyi per annyi, és az impulzus 75, meg ilyeneket, tehát mindent kiír, és ez mind rögzíti. És magának az órának egyébként az a neve, mert azt el is fejtettem ideig, még megemlítem nektek, de Value okos vérnyomásmérő óra. Keresetek rá nyugodtan, Value, és nyugodtan tényleg rá lehet keresni, itthon már elérhető, többek között majd leírásba beleírom, bármint, hogy a tesznek a leírásában, amit a tesztelekeminden.hu oldalon olvashattak, ott majd elmondom, hogy hol lehet, itt a rádióban nem akarok ingyen reklámot csinálni, de magán a tesztelekeminden.hu oldalon, a teszten, ott bizony szerepel majd minden, ami az órával kapcsolatosan fontos információ, paraméterek, hol lehet elérni, meg minden ilyesmi, most pedig szerintem mára ennyi, jön egy kis zene, és aztán hallgassatok tovább a rádiót, illetve iratkozzatok fel akár a rádión, akár itt a begurulva csatornának különböző média felületekre, közösségi média felületekre. Szervusztok!

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Megjelent a kormány tagjainak feladatköre. Budapesten lesz a központja a Szabad Városok Szövetségének.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Megjelent a Magyar Közlönyben a kormány tagjainak feladat és hatásköreit tartalmazó rendelet szerdán éjfél előtt. A közzétett jogszabály a miniszterelnök és a korábban bejelentett 16 miniszter mellett a kormányfő nemzetbiztonsági főtanácsadójának feladatait is pontosan rögzíti. A rendelet kiadása az új kormányzati ciklus egyik alapvető adminisztratív lépése, amely rögzíti az egyes tárcák és tisztviselők közti munkamegosztást. A dokumentum megjelenésével hivatalossá vált az új kabinett tagjainak pontos jogköre és felelősségi rendszere a következő időszakra. Nyilvános vitaanyagot tett közzé a Budapesti Corvinus Egyetem a felsőoktatás jövőjéről és az intézmény európai normákhoz illeszkedő, hosszú távú működési kereteiről. A javasolt modellben a jelenlegi kuratórium helyét egy öttagú egyetemi fenntartói testület venné át, amely a rektor mellett üzleti, társadalmi és nemzetközi akadémiai tagokból állna, közölte az intézmény. A tervezet értelmében minden akadémiai ügy kizárólag a szenátus hatáskörébe tartozna, amit külön jogszabályi garanciát biztosítanának az autonómia védelmében. Az egyeztetés alatt álló javaslat a 2025-ös híd stratégia része, célja pedig a nemzetközi versenyképesség és az uniós elvárásoknak való megfelelés. 10 amerikai város csatlakozott a Szabad Városok Szövetségéhez, Budapesten lesz a központja. Karácsony Gergely főpolgármester közösségi oldalán jelentette be, hogy a Budapestről indult kezdeményezés nemzetközi szintre lépett. Mint írja, 10 amerikai város is csatlakozott a Budapest, Pozsony, Varsó, Prága főpolgármesterei által létrehozott Szabad Városok Szövetségéhez. A főpolgármester közölte, hogy a szövetség pozsonyi csúcs találkozóján számos európai és amerikai városvezetővel volt alkalma egyeztetni. Állítása szerint mindenkit az érdekelt, mi történt Magyarországon, és mi volt ebben Budapest szerepe. A posztban felidézi, hogy a Szabad Városok Szövetségét még 2019-ben hozták létre. Közel 500 hazai előadó és zenekar tisztelek Bródy János 60 éves életműve előtt 2026. augusztus 9-én a Sziget Fesztivál nagyszínpadán. A Bródy Dalok napja elnevezésű 5-6 órás produkciót Gerendai Károly, a fesztivál alapítója jelentette be a művész nagyszínpados visszavonulása kapcsán. Az eseményen olyan ikonikus nevek lépnek fel, mint Szörényi Levente, Konz Zsuzsa vagy Aszaria, felelevenítve az Illés, a Fonográf és az István a király legfontosabb dalait. A Novák Péter rendezésében megvalósuló ünnepies különlegessége, hogy a fináléban a 80. életévét betöltő szerző is közönség elé lép. Az erőteljes nappali gomoly felhőképződés mellett ma több-kevesebb napsütésre is számíthatunk, majd délutántól megnövekszik a felhőzet. Több helyen várható zápor, zivatar. A déli szelet olykor élénk, néhol erős, zivatarok környezetében viharos lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 25 fok között valószínű.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Társadalmi célú hirdetés következik.
5: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 1-8561-397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
4: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
6: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
7: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
8: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
9: Miért a média válogatott? ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
10: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmuk mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad, vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon, és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
7: A reklám után
11: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
7: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
12: Hogy a filmnek nem lehet melódiája egy korszene, ha nem vagyok fiatalon lenni, elvisz a szűnt egy porszene.
13: Szerintem kezdettünk mindig

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: Nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Elítélte a Kárpátalja elleni orosz támadást a külügyminiszter. Megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Orosz drón támadás zajlik Kárpátalján, amelyet a magyar kormány mélységesen elítél. A kabinet figyelemmel követi az eseményeket és tájékoztatni fogja a közvéleményt, mondta Orbán Anita külügyminiszter Facebook oldalára feltöltött videójában. Hozzátette, a videó készítésekor 5 drón becsapódásáról tudnak, 2 Szolyva mellett, 1 Ungváron, további 2 pedig egy-egy településen szórványosan ért földet. A szolyvai egy vasútállomásnak a transzformátorát érte, az ungvári pedig egy ipari létesítményt, tette hozzá. Elmondta azt is, hogy folyamatos kapcsolatban vannak a főkonzullal, a támadást mélységesen elítéljük, reméljük, hogy személyisérülés nem történik, emelte ki a miniszter. A vízügyi igazgatóságok vízhiány elleni feladatainak koordinációja érdekében az Országos Vízügyi Főigazgatóság elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést, és megkezdte a működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, közölte a főigazgatóság. Az intézkedés indoklásaként kifejtették, Magyarországon az elmúlt 5 év halmozott csapadék hiányának mértéke április végére elérte a 462 mm-t, a Tiszavölgy több térségében a 900 mm-t is meghaladja. A talajvízkészletek a közlemény szerint továbbra is tartósan az átlagos szint alatt vannak. A talajvízkészletek süllyedése a 30 éves átlaghoz viszonyítva az Alföld jelentős részén 1-2 méter közötti. Az új kormány felülvizsgálja az autópálya koncessziós szerződéseket, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Ez a döntés közvetlenül érinti a Fejérvár megye tehermentesítésére szánt M200-as gyorsforgalmi út sorsát is, amely az M1-es strádát kötni össze Dunaújvároson át Kecskeméttel. A korábban tervezett ütemezés a vizsgálat eredményétől függően módosulhat, így bizonytalanná vált a 110 km/órás sebességre tervezett kétszer-kétsávos út kivitelezésének kezdete. Visszakapja egyházi státuszát az Iványi Gábor féle magyarországi evangéliumi testvérközösség a Tisza kormány ígérete alapján, írja a Népszava. Erről Iványi Gábor Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterrel egyeztetett, írják. A döntés nyomán az egyházat vezető lelkész a budapesti és szegedi iskolák újraindítását tervezi. Korábban megfosztották őket az egyházi státuszuktól, így a közösség jelentős állami forrásoktól esett el. A NAV nagy erőkkel megszállta az egyházhoz kötődő Oltalom Karitatív Egyesület irodáit, majd Budapest Főváros Kormányhivatala 2024. augusztusában bezáratta a hozzájuk tartozó 2 iskolát. Később azonban a miniszter azt mondta, hogy még nem egyeztetett Iványi Gáborral mindenről.
2: Holnap felhős, csapadékos időre készülhetünk, többfelé kiadós mennyiségű eső is várható. A Dunántúlon az északira, északnyugatira forduló szél egyre nagyobb területen megélénkül, megerősödik, késő délutántól néhol már viharossá is fokozódik. A legmagasabb hőmérséklet legfeljebb 20 fok körül alakul majd.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Társadalmi célú hirdetés következik.
5: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 1-8561-397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
4: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
6: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmuk mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad, vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon, és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
0: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Nyersen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Elítélte a Kárpátalja elleni orosz támadást a külügyminiszter. Megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Orosz dróntámadás zajlik Kárpátalján, amelyet a magyar kormány mélységesen elítél. A kabinet figyelemmel követi az eseményeket és tájékoztatni fogja a közvéleményt, mondta Orbán Anita külügyminiszter Facebook oldalára feltöltött videójában. Hozzátette, a videó készítésekor 5 drón becsapódásáról tudnak, 2 Szojva mellett, 1 Ungváron, további 2 pedig egy-egy településen szórványosan ért földet. A szojvai egy vasútállomásnak a transzformátorát érte, az ungvári pedig egy ipari létesítményt tette hozzá. Elmondta azt is, hogy folyamatos kapcsolatban vannak a főkonzullal, a támadást mélységesen elítéljük, reméljük, hogy személyisérülés nem történik, emelte ki a miniszter. A vízügyi igazgatóságok vízhiány elleni feladatainak koordinációja érdekében az Országos Vízügyi Főigazgatóság elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést, és megkezdte a működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, közölte a főigazgatóság. Az intézkedés indoklásaként kifejtették, Magyarországon az elmúlt 5 év halmozott csapadék hiányának mértéke április végére elérte a 462 mm-t, a Tiszavölgy több térségében a 900 mm-t is meghaladja. A talajvízkészletek a közlemény szerint továbbra is tartósan az átlagos szint alatt vannak. A talajvízkészletek süllyedése a 30 éves átlaghoz viszonyítva az Alföld jelentős részén 1-2 méter közötti. Az új kormány felülvizsgálja az autópálya koncessziós szerződéseket, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Ez a döntés közvetlenül érinti a Fejérvár megye tehermentesítésére szánt M200-as gyorsforgalmi út sorsát is, amely az M1-es strádát kötni össze Dunaújvároson át Kecskeméttel. A korábban tervezett ütemezés a vizsgálat eredményétől függően módosulhat, így bizonytalanná vált a 110 km/órás sebességre tervezett 2 sávos út kivitelezésének kezdete. Visszakapja egyházi státuszát az Iványi Gábor féle magyarországi evangéliumi testvérközösség a Tisza kormány ígérete alapján, írja a Népszava. Erről Iványi Gábor Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterrel egyeztetett, írják. A döntés nyomán az egyházat vezető lelkész a budapesti és szegedi iskolák újraindítását tervezi. Korábban megfosztották őket az egyházi státuszuktól, így a közösség jelentős állami forrásoktól esett el. A NAV nagy erőkkel megszállta az egyházhoz kötődő Oltalom Karitatív Egyesület irodáit, majd Budapest Főváros Kormányhivatala 2024. augusztusában bezáratta a hozzájuk tartozó 2 iskolát. Később azonban a miniszter azt mondta, hogy még nem egyeztetett Iványi Gáborral mindenről.
2: Holnap felhős, csapadékos időre készülhetünk, többfelé kiadós mennyiségű eső is várható. A Dunántúlon az északira, északnyugatira forduló szél egyre nagyobb területen megélénkül, megerősödik, késő délutántól néhol már viharossá is fokozódik. A legmagasabb hőmérséklet legfeljebb 20 fok körül alakul majd.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Társadalmi célú hirdetés következik.
5: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 1-8561-397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
4: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
6: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmok mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad, vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon, és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
0: A reklám után
10: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádióban.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyar-top-20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdett el hozza el nektek Robi.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

0: Társadalmi célú hirdetés következik.
1: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
2: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
3: Reklám következik.
0: Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
0: Jogi segítség mindenkinek.
4: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
0: Jogomvan.hu.
4: Dexablock.
5: Fájdalom csillapító.
4: Dex ketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
6: Dexablock. Fájdalom csillapító.
4: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
7: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwe innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwe telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
8: Estrich Beton szakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Estrich Beton, Petronella.
9: Ne csak fotózd, tedd ki örökre! Víztiszta plexi hűtőmágnes és kulcstartótok fotósok, bazárosok, viszonteladók, iskolák részére. Tömítésgyár.hu.
3: Reklámot hallottak.
10: Legyen az munka, tanulás, vagy akár pihenés. Mi veled vagyunk. Lépés Rádió. Egy lépés.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Elítélte a Kárpátalja elleni orosz támadást a külügyminiszter. Megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Orosz drón támadás zajlik Kárpátalján, amelyet a magyar kormány mélységesen elítél. A kabinet figyelemmel követi az eseményeket és tájékoztatni fogja a közvéleményt, mondta Orbán Anita külügyminiszter Facebook oldalára feltöltött videójában. Hozzátette, a videó készítésekor 5 drón becsapódásáról tudnak, 2 Szojva mellett, 1 Ungváron, további 2 pedig egy-egy településen szórványosan ért földet. A szojvai egy vasútállomásnak a transzformátorát érte, az ungvári pedig egy ipari létesítményt tette hozzá. Elmondta azt is, hogy folyamatos kapcsolatban vannak a főkonzullal. A támadást mélységesen elítéljük, reméljük, hogy személyi sérülés nem történik, emelte ki a miniszter. A vízügyi igazgatóságok vízhiány elleni feladatainak koordinációja érdekében az Országos Vízügyi Főigazgatóság elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést, és megkezdte a működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, közölte a főigazgatóság. Az intézkedés indoklásaként kifejtették, Magyarországon az elmúlt 5 év halmozott csapadék hiányának mértéke április végére elérte a 462 mm-t, a Tiszavölgy több térségében a 900 mm-t is meghaladja. A talajvízkészletek a közlemény szerint továbbra is tartósan az átlagos szint alatt vannak. A talajvízkészletek süllyedése a 30 éves átlaghoz viszonyítva az Alföld jelentős részén 1-2 méter közötti. Az új kormány felülvizsgálja az autópálya koncessziós szerződéseket, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Ez a döntés közvetlenül érinti a Fehérvár megye tehermentesítésére szánt M200-as gyorsforgalmi út sorsát is, amely az M1-es strádát kötni össze Dunaújvároson át Kecskeméttel. A korábban tervezett ütemezés a vizsgálat eredményétől függően módosulhat, így bizonytalanná vált a 110 km/órás sebességre tervezett kétszer-kétsávos út kivitelezésének kezdete. Visszakapja egyházi státuszát az Iványi Gábor féle magyarországi evangéliumi testvérközösség a Tisza kormány ígérete alapján, írja a Népszava. Erről Iványi Gábor Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterrel egyeztetett, írják. A döntés nyomán az egyházat vezető lelkész a budapesti és szegedi iskolák újraindítását tervezi. Korábban megfosztották őket az egyházi státuszuktól, így a közösség jelentős állami forrásoktól esett el. A NAV nagy erőkkel megszállta az egyházhoz kötődő Oltalom Karitatív Egyesület irodáit, majd Budapest Főváros Kormányhivatala 2024. augusztusában bezáratta a hozzájuk tartozó 2 iskolát. Később azonban a miniszter azt mondta, hogy még nem egyeztetett Iványi Gáborral mindenről.
2: Holnap felhős, csapadékos időre készülhetünk, többfelé kiadós mennyiségű eső is várható. A Dunántúlon az északira, északnyugatira forduló szél egyre nagyobb területen megélénkül, megerősödik, késő délutántól néhol már viharossá is fokozódik. A legmagasabb hőmérséklet legfeljebb 20 fok körül alakul majd.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Társadalmi célú hirdetés következik.
5: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 18561397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
4: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
6: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
7: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
8: www.hankozidigital.hu.
9: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
10: Miért a média válogatott?
8: ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
10: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmok mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad, vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon, és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
11: A reklám után
12: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
11: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Lépés Rádió.
2: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésrádió.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu-ig.

0: és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Hit him over the head with this one. We gonna take it across the world right here. This is not even like an airplane.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzá.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd!

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, lépj!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

a jelent kedvenc felvételei. A múlt és a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: My name is Victor. Calm down. You can take a picture.
1: Ez jó. Köszi.
2: Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: Nyersen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Bekérették Oroszország budapesti nagykövetét a dróntámadás miatt. Megszűnt a háború miatt elrendelt veszélyhelyzet.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: A Kárpátalját ért orosz dróntámadás miatt bekérette Oroszország budapesti nagykövetét a külügyminisztériumba Orbán Anita külügyminiszter. Megismételtem, hogy a magyar kormány mélységesen elítéli az orosz támadást, és elvárjuk a civilek elleni agresszió azonnali leállítását, közölte. A miniszter arra kérte a nagykövetet, hogy tegyenek meg mindent az azonnali tűzszünetért és a háború lezárásáért. Korábban heves orosz dróntámadások érték Ukrajnát és ezen belül Kárpátalját is. Robbanásra rázta meg Munkácsot, drón csapódott be Ungváron. Megszűnt 6 év után Magyarországon a veszélyhelyzet. Ezt 2020 és 2022 között a koronavírus járvány, majd 2022-től az orosz-ukrán háború miatt rendelte el az Orbán kormány. Az interneten elérhető nemzeti jogtár adatai szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra és humanitárius katasztrófára tekintettel kihirdetett veszélyhelyzetre hivatkozva. Orbán Viktor korábbi miniszterelnök 2022. május 24-én az 5. Orbán kormány megalakulása napján jelentette be, hogy éjféltől háborús veszélyhelyzetet hirdet a kormány a 2022. februárjában kitört háború miatt. Jövő héten Budapestre érkezik az Európai Bizottság magas szintű delegációja. A tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodhassanak a bizottság vezetőivel az uniós pénzekről, mondta Magyar Péter miniszterelnök. Közölte, Ursula von der Leyennel a magyar embereknek járó több mint 10 milliárd euró hazahozataláról kell megállapodni. Az előző kormány a magyar embereknek járó sok ezer milliárd forintot otthagyta az asztalon, és inkább eladósította az országot. Ezért most rendkívül rövid idő áll rendelkezésre a pénzek felhasználására, hangsúlyozta, Magyarországnak, az európai tagállamoknak és az európai intézményeknek is az az érdeke, hogy ez a pénz megérkezzen, hogy a magyar gazdaságot sikerüljön beindítani. Ezért biztos benne, hogy meg fognak tudni állapodni, és hazahozzák ezeket a pénzeket, jelentette ki Magyar Péter. Egy 27 éves jordán férfit fogtak el Budapesten, miután a gyanú szerint 2 éven át egy amerikai filmsztár bankkártya adataival hajtott végre illegális tranzakciókat. Mint kiderült, a férfi több mint 200 millió forintnak megfelelő összeget költhetett el, mire az FBI és a magyar nyomozók lecsaptak rá. A hatóságok szerint a csaló 2024-ben a Budapesten forgatott Nürnberg című film idején szerezhette meg a bankkártya adatokat. Az amerikai szövetségi nyomozóiroda és a Nemzet nyomozóiroda akciójában a nyomok végül egy 13. kerületi lakáshoz vezettek, ahol a rendőrök házkutatást tartottak és elektronikai eszközöket, valamint kábítószergyanús anyagokat is lefoglaltak.
2: Holnap felhős, csapadékos időre készülhetünk, többfelé kiadós mennyiségű eső is várható. A Dunántúlon az északira, északnyugatira forduló szél egyre nagyobb területen megélénkül, megerősödik, késő délutántól néhol már viharossá is fokozódik. A legmagasabb hőmérséklet legfeljebb 20 fok körül alakul majd.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Társadalmi célú hirdetés következik.
5: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 1-8561-397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
4: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
6: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
7: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
8: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu
9: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu
10: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmok mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
0: A reklám után
11: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádió.

Ez itt a Fine Selection a Lépés Rádión, Steven válogatásában. Baby, I didn't treat you.

0: nem a tilos.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Frissen.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Frissen. Neked. Hírek a Lépés Rádióban.
3: Megjelent a kormány tagjainak feladat köre. Budapesten lesz a központja a Szabad Városok Szövetségének.
4: Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
3: Megjelent a magyar közlönyben a kormány tagjainak feladat és hatásköreit tartalmazó rendelet szerdán éjfél előtt. A közzétett jogszabály a miniszterelnök és a korábban bejelentett 16 miniszter mellett a kormányfő nemzetbiztonsági főtanácsadójának feladatait is pontosan rögzíti. A rendelet kiadása az új kormányzati ciklus egyik alapvető adminisztratív lépése, amely rögzíti az egyes tárcák és tisztviselők közti munkamegosztást. A dokumentum megjelenésével hivatalossá vált az új kabinett tagjainak pontos jogköre és felelősségi rendszere a következő időszakra. Nyilvános vitaanyagot tett közzé a Budapesti Corvinus Egyetem a felsőoktatás jövőjéről és az intézmény európai normákhoz illeszkedő, hosszú távú működési kereteiről. A javasolt modellben a jelenlegi kuratórium helyét egy öttagú egyetemi fenntartói testület venné át, amely a rektor mellett üzleti, társadalmi és nemzetközi akadémiai tagokból állna, közölte az intézmény. A tervezet értelmében minden akadémiai ügy kizárólag a szenátus hatáskörébe tartozna, amit külön jogszabályi garantálna. Biztosítanának az autonómia védelmében. Az egyeztetés alatt álló javaslat a 2025-ös híd stratégia része, célja pedig a nemzetközi versenyképesség és az uniós elvárásoknak való megfelelés. 10 amerikai város csatlakozott a Szabad Városok Szövetségéhez, Budapesten lesz a központja. Karácsony Gergely főpolgármester közösségi oldalán jelentette be, hogy a Budapestről indult kezdeményezés nemzetközi szintre lépett. Mint írja, 10 amerikai város is csatlakozott a Budapest, Pozsony, Varsó, Prága főpolgármesteri által létrehozott Szabad Városok Szövetségéhez. A főpolgármester közölte, hogy a szövetség pozsonyi csúcs találkozóján számos európai és amerikai városvezetővel volt alkalmazott. Ma egyeztetni. Állítása szerint mindenkit az érdekelt, mi történt Magyarországon, és mi volt ebben Budapest szerepe. A posztban felidézi, hogy a Szabad Városok Szövetségét még 2019-ben hozták létre. Közel 500 hazai előadó és zenekar tisztelek Bródy János 60 éves életműve előtt 2026. augusztus 9-én a Sziget Fesztivál nagy színpadán. A Bródy Dalok napja elnevezésű 5-6 órás produkciót Gerendai Károly, a fesztivál alapítója jelentette be a művész nagy színpados visszavonulása kapcsán. Az eseményen olyan ikonikus nevek lépnek fel, mint Szörényi Levente, Konz Zsuzsa vagy Azaria, felelevenítve az Illés, a Fonográf és az István a király legfontosabb dalait. A Novák Péter rendezésében megvalósuló ünnepiest különlegessége, hogy a fináléban a 80. életévét betöltő szerző is közönség elé lép.
4: Holnap felhős, csapadékos időre készülhetünk, többfelé kiadós mennyiségű eső is várható. A Dunántúlon az északira, északnyugatira forduló szél egyre nagyobb területen megélénkül, megerősödik, késő délutántól néhol már viharossá is fokozódik. A legmagasabb hőmérséklet legfeljebb 20 fok körül alakul majd.
5: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
6: Társadalmi célú hirdetés következik.
7: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 1-8561-397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
6: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
8: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
9: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
10: www.hankozidigital.hu.
11: Van egy jó ötlete? Foglalja le!
0: Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
10: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
11: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmuk mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
2: A reklám után
1: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: És most így!

be right there.